0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Jövő héten lesz a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripple Ronai Kupa szerda este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkedhetnek magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Hidroplánt ellenőriztek a rendőrök szerdán a Balatonon, miután a 2 éltű repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vízen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Elutasította a központi nyomozó főügyészség az újdörögdi kézigránát baleset sértetjének panaszát. A hatóság fenntartotta a nyomozást megszüntető döntést, mert továbbra sem lát olyan személyt, akivel szemben megállapítható lenne bűncselekmény gyanúja. A baleset tavaly márciusban történt egy önkéntes honvédelmi kiképzésen, ahol egy 29 éves kormánytisztviselő kezében felrobbant egy éles kézigránát. A nő a robbanás következtében mindkét kezét elveszítette. Az ügyészség ugyanakkor több hiányosságot is feltárt a kiképzés szabályaiban, ezért ezek megszüntetésére javaslatot tett a honvéd vezérkar felé. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, aki szerint az intézkedés mintegy 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A változás több 10 000 vényköteles készítményt érint, és a kormány célja, hogy csökkentse a gyógyszerek árát, valamint a családok terheit. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy dolgoznak a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken már többnyire napos idő várható, de még marad a mérsékelten meleg idő. Szombaton már visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a záporzivatar hajlam.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: mint álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkén, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külség az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom a

0: szeretet csak szétszedne.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pinteken lezárják a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A gázvezeték rekonstrukció befejező aszfaltozási munkái miatt reggel 8 és délután 3 óra között nem lehet majd a Németh István fasorról behajtani a Bicó Ferenc utcába. Ez idő alatt a Bicó Ferenc utca a Bajcs-Zsilinszky utcáról lesz megközelíthető, a forgalmat pedig kézirányítással segíti. Vízirendőrök mentettek ki egy férfit a Balatonból, aki ittasan első fokú viharjelzésben próbálta átúszni a tavat kedden este. A budapesti férfi Balaton lelléről indult az északi part felé, de a nagy szél miatt félúton elfáradt és visszafordult. A vízirendőröket az ismerősei értesítették, miután 3 órája nem találták a férfit. A riasztott egység néhány perc múlva megtalálta a vakmerő férfit, akit a hajójukba emeltek és partra vittek. Alkotmányellenesnek nevezte leváltását Súlyog Tamás volt köztársasági elnök. A Mandinernek adott interjúban azt mondta, hogy elmozdításával megszűnt a jogállam, mert szerinte az őt érintő alaptörvénymódosítás sérti a magyar, valamint a nemzetközi jogot is. Úgy fogalmazott, hogy miniszterelnöki nyomásra nem mondhatott volna le, mert az alkotmányos kötelezettségeivel lett volna ellentétes. Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosítása alapján. Szinte minden vizsgált élelmiszer áruházban szabályosan tüntették fel az akciós árakat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során 300 termék közül mindössze egy esetben találtak szabálytalanságot. A vizsgálat azt ellenőrizte, hogy az üzletek az akciós ár mellett feltüntetik-e az akció előtti 30 nap legalacsonyabb árát is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken már többnyire napos idő várható, de még marad a mérsékelten meleg idő. Szombaton már visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik az áporzivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.

Sélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében az elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek a jövőben a Búzavirág és a Zaranyi lakótelepen, a Nyár utcában és a Béke utcában a NAV-nál is megállnak majd. Ezekre a helyekre korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik majd. Közben készül az új helyjáratos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni, ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Szombaton avatják fel Balatonszemesen Freddie Mercury első magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zenepavilonnál leplezik le, a rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freeston lesz. A szervezők szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balatonszemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Szombaton kezdi a bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes a 2026-2027-es idényben is az ND3 délnyugati csoportjában szerepel. A szezont új vezetőedzővel, Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg, mert szerinte az utóbbi időszakban személyén keresztül politikai támadások érték a szervezetet. Megbízatásának megszüntetését augusztus 25-ével kezdeményezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 13 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken már többnyire napos idő várható, de még marad a mérsékelten meleg idő. Szombaton már visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a záporzivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most FM 91.2. A pillanat a tiéd.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein csütörtöktől egészen jövő szerdáig. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint az esti és éjszakai órákban a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket kezelik a kártevők és betegségek elleni védekezés érdekében. Azt is megegyezték, hogy a felhasznált készítmények nem jelentenek veszélyt az emberekre, a méhekre és a környezetre sem. Az autósokat viszont arra kérték, hogy az érintett időszakokban fokozott figyelemmel közlekedjenek a permetezést végző teherautók mellett. Vízi rendőrök mentettek ki egy férfit a Balatonból, aki ittasan első fokú viharjelzésben próbálta átúszni a tavat kedden este. A budapesti férfi Balaton lelléről indult az északi part felé, de a nagy szél miatt félúton elfáradt és visszafordult. A vízirendőröket az ismerősei értesítették, miután 3 órája nem találták a férfit. A riasztott egység néhány perc múlva megtalálta a vakmerő férfit, akit a hajójukba emeltek és partra vittek. Hidroplánt ellenőriztek a rendőrök szerdán a Balatonon, miután a kétéltű repülőgép a tó felszínén landolt. A ritkán látható repülőt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálták át a vízen. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, így a pilóták folytathatták útjukat. Elvitte a bajnoki címvédő Falkó Szombathely a Kométa KVG Kaposvári KK egyik legjobb játékosát. A vasi kosárcsapat szerdai tájékoztatása szerint leigazolták az amerikai irányítót Derion Tremmelt. A 25 éves kosaras az elmúlt 2 szezonban a KKK-ban szerepelt, amely legutóbb bronzéremmel zárt a bajnokságban. A Falkó júniusban ugyancsak a Kaposvártól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Uros Rosicsot. Szeptember végével megszűnik a kutyás strand Keszt helyen. A Zala-megyei Város képviselőtestülete arról döntött, hogy felbontja a kutyás strand üzemeltetőivel kötött szerződést. A városvezetés szerint a korábbi megállapodás előnytelen volt, az üzemeltető viszont úgy véli, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a vállalkozását. A kutyás strand helyén a tervek szerint új funkciót kap a partszakasz. Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központ székhelyén. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint a nyomozók egy korábbi feljelentés alapján indult eljárásban foglalták le a társaság elektromos dokumentumait. A nyomozása a 2018 és 2020 közötti gazdálkodással összefüggő költségvetési csalás gyanúja miatt folyik. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály alakult ki. A Hungaromet adatai szerint a nyári növények fő termőterületein még rosszabb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az asszály. A legsúlyosabb állapot az Alföldön, a Dunántúl keleti részén és a Kisalföld egyes térségeiben alakult ki, míg megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és néhány észak-keleti területen maradt fenn.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, mérsékelten meleg időnk lesz ma. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk, a szél pedig élénk lehet. Szombaton visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a záporzivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

fényképként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jövő héten lesz a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripple-Ronei kupa szerda este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkedhetnek magasba a pallonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Pénteken lezárják a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését. A gázvezeték rekonstrukció befejező aszfaltozási munkái miatt reggel 8 és délután 3 óra között nem lehet majd a Németh István fasorról behajtani a Bicó Ferenc utcába. Ez idő alatt a Bicó Ferenc utca a Bajcs-Zsilinszky utcáról lesz megközelíthető, a forgalmat pedig kézi irányítással segítik. Szombaton kezdi a bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes a 2026-2027-es idényben is az NB3 délnyugati csoportjában szerepel. A szezont új vezetőedzővel Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Szükség esetén kész beavatkozni a kormány az üzemanyagárak alakulásában, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a benzin és a gázolaj átlagára jelenleg csak 1-2 forinttal tér el a korábbi védett ártól. Magyar Péter azt is mondta, hogy a szomszédos országokhoz képest sokkal alacsonyabbak itthon az üzemanyagárak, és ha emiatt benzinturizmus alakulna ki, akkor fellépnének ellene, nehogy ellátási problémák legyenek. Véradásra buzdítja az embereket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt hetekben jelentősen csökkent a véradók száma, ami a nyári szabadságolások időszakában minden évben komoly kihívást jelent. Emiatt veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. A betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség, ezért arra kérik az egészséges 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy aki teheti, a következő napokban adjon vért. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A sporteseményt eredetileg múlt hét szombaton tartották volna meg, de mivel kedvezőtlen időjárást ígértek aznapra, elhalasztották az eseményt egy héttel későbbre. Csütörtökön azonban megint a halasztás mellett döntöttek a szervezők, mert a lehűlés miatt túl alacsony lesz a Balaton vízhőmérséklete. A Balaton átúszás tervezett új időpontja, így most augusztus 1-e, azaz jövő hét szombat.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, mérsékelten meleg időnk lesz ma. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk, a szél pedig élénk lehet. Szombaton visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a zápor-zivatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Üdvözlök mindenkit ezen a friss nyári reggelen, július 24-én, pénteken. Nem szoktunk ilyenkor találkozni 5 perccel 6 óra után, de örülök, hogy lesz egy délelőttünk. Remélem, hogy velünk tudtok maradni folyamatosan, vagy legalábbis kisebb megszakításokkal. 14 fokos a városban a hőmérséklet, 12 a környéken. Nincs felhő felettünk jelenleg, és most azt látom, hogy nem is lesz. Később sem, de ahogy Krisztián is fogalmazott, mérsékelten meleg időre számíthatunk, ami 24 fokos maximumot jelent. Na erre aztán nem lehet panasz, maximum akkor, hogyha az ember mára is strandolást, napozást tervezne, hogy napozás az lehet egészen nyugodtan, strandolni is, maximum egy kicsit melegebb vízű medencét kell keresni hozzá. Ahhoz viszont már nem kell keresgélnetek, hogy megtaláljátok a legnagyobb slágereket, változatos lesz ezúttal is a kínálatunk. Daniel CV újdonságát, a Love's Gun címűt hallgatjuk mindjárt Lady Gaga Abracadabrája után. Varázslatos napot mindenkinek!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Így július 24-én a kingákat és kincsőket köszöntjük elsősorban névnapjukon, de ünnepelhetnek a Krisztinák, Csengék, Luizák, Bernátok és Borisok, a Kirik, Levendulák és Tinák is. A Kinga név már nagyon régóta ismert, hiszen IV. Béla magyar király leányának, Boldog Kinga lengyel királynénak a neve is volt, a jelentése nemzetség, illetve harc. A kincső Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művében. Ott még helynév, aztán a 20. században vált női névvé, a jelentése számomra ő a kincs. Minden ünnepőnek járnak zenei kincseink, akár szülinapot, akár évfordulót tartotok. David Guetta, Becky Hill és Ella Henderson közöse. Most a tiétek.
0: Ez volt a Kalendárium. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Nem meglepő módon ilyenkor nyáron a Balatonról is több hasábnyi cikk jelenik meg a kaposvármost.hu-n is. Például egy nem mindennapi intézkedésről a Balcsin, hidroplánt ellenőriztek a rendőrök. De jön a Balaton leggyorsabb hajóinak új exkluzív összecsapása is, a Fehér Szalag nevű verseny. Újabb egy héttel elhalasztják a Balaton átúszást, a legfrissebb időpont ott van a kaposvármost.hu-n, és az is, hogy lezárják a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződését a mai napon, valamint, hogy több napig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein. Új buszmegállók jelentek meg a Búzavirág, a Kinizsi és az Aranyi lakótelepeken. Ugyanakkor vadveszélyre figyelmeztetnek most a szakértők, ebben az időszakban fokozott óvatossággal kell járni Somogy útja. További részletek, olvasnivalók, friss hírek ma is majd a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Új buszmegállókat alakítottak ki Kaposvár több város részében az elektromos midibuszok érkezése miatt. A kisebb méretű járművek a jövőben a Buzavirág és a Zaranyi lakótelepen, a Nyár utcában és a Béke utcában a NAV-nál is megállnak majd. Ezekre a helyekre korábban a hagyományos buszok nem tudtak behajtani. Az MAN típusú midibuszok mellé 15 darab BYD elektromos szóló, illetve csuklós jármű is érkezik majd. Közben készül az új helyjáratos buszmenetrend is, amit augusztus 10-ig lehet véleményezni. Ehhez lakossági fórumokat is szerveznek. Vízirendőrök mentettek ki egy férfit a Balatonból, aki ittasan első fokú viharjelzésben próbálta átúszni a tavat kedden este. A budapesti férfi Balatonlelléről indult az északi part felé, de a nagy szél miatt félúton elfáradt és visszafordult. A vízirendőröket az ismerősei értesítették, miután 3 órája nem találták a férfit. A riasztott egység néhány perc múlva megtalálta a vakmerő férfit, akit a hajójukba emeltek és partra vittek. Szombaton avatják fel Balatonszemesen Freddie Mercury első magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zenepavilonnál leplezik le, a rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freeston lesz. A szervezők szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balatonszemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Szeptember végével megszűnik a kutyás strand Keszt helyen. A Zala-megyei Város képviselőtestülete arról döntött, hogy felbontja a kutyás strand üzemeltetőivel kötött szerződést. A városvezetés szerint a korábbi megállapodás előnytelen volt, az üzemeltető viszont úgy véli, hogy a döntéssel ellehetetlenítik a vállalkozását. A kutyás strand helyén a tervek szerint új funkciót kap a partszakasz.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, mérsékelten meleg időnk lesz ma. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk, a szél pedig élénk lehet. Szombaton visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a zápor, zivatar, hajlatar hajlam.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában.

0: Programajánló.
1: Ma este egy nagyon különleges naplement és hathajóga foglalkozáson vehettek részt ingyenesen 8 órától az Esparkban a Bíbor Ligetben. Holnap reggel pedig erősítő aerobik lesz ugyanezen a helyszínen 9 órától. A Kultik moziban tegnaptól újdonság a Motor City című krimi, a Momo cím családi fantasy és a Megszállottság című romantikus thriller. De másra is beülhettek Vajana, Odüsszeia, Minyonok és Szörnyek, Toy Story 5 és a Meghívás. Folytatódik a Margit kerti muzsika, ma este 7 órától a zenekedvelő kórusa lép fel a Margit kertben a Dériné utca 20 szám alatt. Holnap népzene szól majd ugyanitt este 7 órától, vasárnap pedig a református templomban délután 5 órakor kezdődik a zárókoncert. A részvétel ingyenes. A Kult kikötő keretében ma este Balatonföldváron 8:30-tól a Hosszú virágzás című előadást lehet megtekinteni. Radnai Csilla megrendítő monodrámája egy nő útját követi végig a veszteségtől az újrakezdésig. Balatonbogláron szombaton este 8:30-tól a Grundvig színházi fiúzenekar lép fel. Balatonszárszon pedig holnap az Életed hétvégéje című előadást lehet megtekinteni, ami egy mini musical. A gyerekekhez pedig szombaton 10:30-től jön Balatonföldvárra Kip-Kop és Tip-Top, Balatonszárszon pedig a Mesék Süsünek című darabra lehet elvinni őket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Ma július 24-e van, ezen a pénteki napon Kincsők Kingák boldog névnapot. 1897-ben a világon elsőként Tatán este 8:30-kor 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák. 1969-ben ezen a napon érkezett vissza a Földre az Apollo 11, az első sikeres amerikai hold expedíció űrhajója. 1463-ban Hunyadi Mátyás 80 000 aranyért vásárolta vissza a magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. Ezen a napon született idősebb Alexandre Dumas, francia regényíró, a Három testőr és a Monte Cristo grófja szerzője 1802-ben. 1897-es születésű volt Amelia Earhart, amerikai pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. Hulk Hogan, amerikai pankrátor és színész, egy éve hunyt el. 126 éve látta meg a napvilágot Baj Zoltán, fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján újra definiálta a métert, és aki elsőként végzett kísérletet földön kívüli tárgyon. És ma még szülinapját ünnepli Jennifer Lopez, az amerikai énekesnő és színésznő, 57 éves lett, és ebből az alkalomból az Ain't Your Mama című dalát adja elő már is.
0: Ez volt a kalendárium. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió Most!

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Jövő héten lesz a hőlégballonbajnokság Kaposváron. A harmadik Ripple Ronai Kupa szerda este a hagyományos felvonulással kezdődik, a pilóták pedig ezt követően 4 napon át versenyeznek. Csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig a reggeli órákban emelkedhetnek magasba a ballonok. A szervezők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a repülések időjárás függők, ezért egyes programok elmaradhatnak. Szombaton avatják fel Balatonszemesen Freddie Mercury első magyarországi köztéri mellszobrát. Az alkotást a Queen Fesztivál részeként a Zenepavilonnál leplezik le, a rendezvény díszvendége pedig az énekes egykori személyi asszisztense Peter Freeston lesz. A szervezők szerint ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury szobra, és azért Balatonszemesen állítják fel, mert a településen 30 éve tartanak már Queen találkozót. Szombaton kezdi a bajnokságot a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata. Az együttes a 2026-2027-es idényben is az NB3 délnyugati csoportjában szerepel. A szezont új vezetőedzővel, Gyürki Gergellyel kezdi a Rákóczi, illetve 5 játékos távozott, 3 pedig érkezett a csapathoz. A Rákóczi az első fordulóban a Siófokkal vív megyei rangadót hazai pályán, szombaton délután 17:30 kezdéssel. Újdonság, hogy a csapat ebben az idényben a hazai meccseit szombaton játsza majd. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, aki szerint az intézkedés mintegy 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. A változás több tízezer vényköteles készítményt érint, és a kormány célja, hogy csökkentse a gyógyszerek árát, valamint a családok terheit. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy dolgoznak a tűzifa és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Szükség esetén kész beavatkozni a kormány az üzemanyagárak alakulásában, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint a benzin és a gázolaj átlagára jelenleg csak 1-2 forinttal tér el a korábbi védett ártól. Magyar Péter azt is mondta, hogy a szomszédos országokhoz képest sokkal alacsonyabbak itthon az üzemanyagárak, és ha emiatt benzinturizmus alakulna ki, akkor fellépnének ellene, nehogy ellátási problémák legyenek. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A sporteseményt eredetileg múlt hét szombaton tartották volna meg, de mivel kedvezőtlen időjárást ígértek aznapra, elhalasztották az eseményt egy héttel későbbre. Csütörtökön azonban megint a halasztás mellett döntöttek a szervezők, mert a lehűlés miatt túl alacsony lesz a Balaton vízhőmérséklete. A Balaton átúszás tervezett új időpontja, így most augusztus 1-e, azaz jövő hét szombat.
2: Időjárás jelentés.
3: Többnyire napos, mérsékelten meleg időnk lesz ma. A legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk, a szél pedig élénk lehet. Szombaton visszatér a kánikula, vasárnap viszont fokozódik a füllettség és növekszik a záporzivatar hajlam.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Mosolygós pénteket kívánok mindenkinek, már eleve ez, hogy kimondtam, péntek talán mosolyra adhat okot sokaknál, akik a héten végig dolgozták ugyanúgy a napokat, mint máskor. Sokan azonban éppen szabadságukat töltik, ők bízom benne ma is tudnak egy kicsit lustálkodni, hát másoknak pedig már talpon kell lenni így 5 perccel 7 óra után, és te is nyomod a gázt. A kuplunggal együtt tesszük nem sokára, az utakon persze ezzel óvatosan, vigyázzatok magatokra és küldjétek közlekedési infóitokat 70 32 32 355, amivel még beindulunk, az egy gossip dal lesz, a Move in the Right Direction. Lendületes szép napot nektek!

0: Igen, szexis dallal indítottuk ezt a napot, az In Excess Need You Tonight címűje szólt a Rádió Moston. Hát egy reggel is lehet éppenséggel szexis, de estére is tartogathattok valami meglepetést egymásnak. Hát volt nagy meglepetés, meglepődés inkább a fiatalok körében tegnap este. Kihirdették a felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kit hova vettek fel, vagy éppen nem vettek fel. Reméljük azonban, hogy mindenkinek a vágya teljesült, vagy ha nem is az, amit első helyen jelölt meg, de ha a második helyre sikerült felvételt nyerni, az is beváltja hozzá fűzött reményeket majd. Kaposvár is büszkélkedhet ugye egyetemmel, mégpedig egy rendkívül népszerű egyetemmel. Minden eddigi várakozást és korábbi rekordot elsöpört a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem idei felvételi eredménye. Az intézmény majdnem 4000 hallgatót vett fel az általános felvételi eljárásban, ez a tavalyi körülbelül 3300 főhöz képest is jelentős közel 20%-os növekedést jelent. A pedagógus képzés csúcsot döntött 658 felvett hallgatóval, az agrárképzési terület 1853 felvett hallgatóval vág neki a következő tanévnek, és a művészet és művészet közvetítési képzéseken is több mint 27%-kal nőtt a felvettek száma az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest. Aztán külön siker, hogy a MATE új képzése is hatalmas érdeklődés mellett indulnak el. Kaposváron például sikerrel startol a gyógypedagógiai tanári mesterképzés. Külön, ami Kaposvárt illeti, átlépte városunkban az egyetem a bűvös ezres határt a felvettek számában. Keszthely és Gödöllő felvételi létszáma is jelentős nőtt tavalyhoz képest. Szívből gratulálok minden fiatalnak, még akkor is, hogyha nem a MATE Kaposvári kampuszára nyertek felvételt, és sok sikert a tanulmányokban, na de addig is, amíg azok megkezdődnek, töltődjetek fel ti is a nyáron. Mi pedig feltöltöttük a zenei készletünket természetesen. Olyan nagy ágyukkal, mint a Two Colors Heavy Metal Love címűje, vagy Miley Cyrus és Dua Lipa párusának Prisoner című dala.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napra G.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Forgalomkorlátozásra kell ma számítani a kórház környékén. Idén is több ezer diák nyaralhat a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most rövid híreivel érkezem Önökhöz 7:30. Ma reggel 8 és délután 3 óra között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében. A gázvezeték rekonstrukció befejezéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkálatok idején a Németh István fasorról nem lehet behajtani a Bicó Ferenc utcába. Az utcát átmenetileg a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lehet megközelíteni, a ki- és behajtást pedig kézi forgalomirányítás segíti. A közlekedőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak más útvonalat. Idén nyáron is több ezer általános iskolás gyermek táborozhat a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az augusztus végéig tartó turnusokban a résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. Az állami támogatással megvalósuló táborban a gyerekek teljes ellátással jelképes 1000 forintos részvételi díjért nyaralhatnak. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csaknem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi,

0: Adók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon átmenetileg néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, a csúcshőmérséklet 27 és 28 fok körül alakulhat. Derült, napos időnk lesz, záporokra egyelőre nincs kilátás.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: Vidám napot kívánok mindenkinek július 24-ére, erre a péntekre. 6 perc elmúlt el 7:30, kezdődjön mosolygósan is a nap, ezért megteszünk mindent, és bízom benne, az utakon sem kell bosszankodnotok, vagy morcoskodnotok, minden simán halad eddig, és fog a folytatásban is, még a forgalom is. 70-32-32-355, ide üzenhettek, és hívhattok is természetesen bennünket. Én pedig mindjárt az Euro 6x6 taxit hívom a legfrissebb infókért. Addig is az Irén zenél, ez a Make Me Smile.

0: közlekedési információk.
1: Az Euró 6x6 taxi munkatársaitól tudta meg azt, hogy a városban mindenhol működnek a lámpák. Kicsit erősebb a forgalom ma az elmúlt napokhoz képest a városba befelé vezető utakon, itt Toponár, Kaposfüred és Kaposújlak felől. A piacnál, a Rákóczi térnél már nem lehet parkolni. A Laktanya utcában még van egy-két hely, illetve hát folyamatosan felszabadulnak, ahogy jönnek-mennek a vásárlók. A Talián Gyula utcában

0: A Bajcsy-Zsilinszky utcából le és fel is. Van egy-egy szakasz, amit lezártak, valószínűleg a kavizesek kezdenek itt el dolgozni. A parkolókat zárták le, tehát a Talián Gyula utcában több parkolóhelyet is ideiglenesen lezártak. A Szent Imre utcában már nincs útakadály, ez már nem okoz fennakadást, de azért erős a forgalom, ahogy a Németh István fasoron és a Somsics Pál utcában is, meg a Szigetvári felüljárón és a Hásfa utca környékén is sokszor lépésben lehet csak haladni. Óvatosan járjatok, vigyázzatok magatokra, köszönjük az infokat az Euro 6x6 taxinak, és várjuk tőletek is. Ismét mondom, SMS és Viber számunkat, ez a 70-32-32-355.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napraki.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Ez ott Weekend, Playboy Carti és Madonna populár című dala a Rádió Moston. A nyár a gyerkőcök számára a játékról kell, hogy szóljon, arról, hogy feltöltődnek, kicsit elfelejtik a tanulást, nem nagyon, persze ilyenkor sem árt, egy kis gyakorlás, kötelező olvasmány, stb., de jó részt a felhőtlen szórakozásé kell, hogy legyen a főszerep, és ehhez kellenek jó helyszínek is. Van a környéken jó pár, de gazdagodik városunk egy újabbal. Építész hallgatók ebben a hónapban helyi gyerekek és a Mélyben és Reményben alapítvány közösen alakítottak ki egy közösségi udvart Kaposváron. A Grund nem csak egy új tér, hanem lehetőség a találkozásra, a játékra, a tanulásra és a kapcsolatok építésére. Holnap nyitják meg városunkban az Ankét Játszóház Grund program keretében létrejött közösségi udvart. A Szilva és a Cseresznye utca sarkán alakították ki a Grundot, amelynek megnyitója tehát holnap este 6 órától lesz. Egy nyári tábor keretében zajlott egyébként az építési folyamat, a záró eseménye, egyben a közösségi udvar megnyitója is, ahogy említettem, holnap este lesz. A programon étel és ital, valamint zene, ének és tánc előadás várja a résztvevőket. Mindenkit szeretettel várnak. Bárki megnézheti tehát, milyen lett a Grund, amit aztán birtokba is vesznek bizonyára rögtön a gyerkőcök, fiatalok, és reméljük, hogy minden nap ki is használják majd a lehetőséget a közös szórakozásra a Grundon.
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napraki.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Lehet, hogy az infók arról szóltak, hogy kicsit nehezebb parkolóhelyet találni a kaposvári nagypiac körül, de azért folyamatosan szabadulnak fel, hiszen cserélődnek a vásárlók. Ez jó hír, hogy ma is rengetegen látogatnak ki azért, hogy beszerezzék a legfinomabb helyi portékákat. Például a termelői kaprot, aminek csomagja 400 forint. Tojást már 75 forint per darab áron lehet kapni, a sárga dinnye kilója 700 forint, a paradicsomi 550 forint, a burgonyái 450 forint, a cseresznye paprikát kilónként 1999 forintért szerezhetjük be. Ami pedig a húsokat illeti, sertéslapocka kilója 1899 forint, a sertés karajcsont nélkül 2150 forintért kap kilónként. A pácolt csirkecomb filé kilója 1999 forint, a csirkeszárnyé pedig 295 forint. A kaposvári nagypiacon.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Főutca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18. www.boldingatlan.hu.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
2: Kultkikötő.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
7: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió.
8: Ha van bal csücsi.
5: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
9: Ez a Buona Vita.
10: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
1: Továbbra is várja az észrevételeket a város az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Idén is a Toponári iskolában rendezik az önkormányzat nyári táborát. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hallják, 8 óra van. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok. Erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi háromszori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Öv csatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti raktárban. Az ellenőrök egy közterületi vizsgálat során figyeltek fel a helyiségre, ahol 18.600 darab különböző ízesítésű, Magyarországon nem forgalmazható terméket találtak. A raktár tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét, ezért a készletet lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország a súlyos erdőtüzek megfékezéséhez. Az ország délnyugati részén csaknem 5000 hektárnyi terület égett le, és mintegy 20 000 embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron bejelentette, hogy Horvátországból és Portugáliából tűzoltó repülőgépek, Csehországból és Szlovákiából pedig helikopterek érkeznek a tűzoltás támogatására. Az idei évben Franciaországban már több mint 12.500 tűzesetet regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon átmenetileg néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, a csúcshőmérséklet 27 és 28 fok körül alakulhat. Derült, napos időnk lesz, záporokra egyelőre nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
11: 6 percen múlt el 8 óra, hát beindult ma is a munka, nyáron sem áll meg az élet, bár egy számomra nagyon kedves személy azt mondta, hogy általánosságban elrendelné a nyári szünetet mindenki számára, azért az jó lenne egy 2-2,5 hónap, amikor csak lazít az ember, de hát amíg ilyenre nincs lehetőség, tennünk kell azért, hogy továbbra is megfelelő mennyiségű jutalom üsse a markunkat minden hónap elején vagy végén. Komoly összeget dolgozott össze a Rolling Stones és Mick Jagger azon belül is, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy ő bizony úgy gondolja, a gyermekeinek nincs szüksége az 500 millió dolláros vagyonra, amit ő összeszedett, azt inkább alapítványoknak, jótékonysági szervezeteknek fogja felajánlani, aztán boldoguljanak a gyermekei is abból, amit megkerestek. Így is lehet gondolkodni. És úgy is lehet zenélni, ahogy a Rolling Stones egy újdonsággal jöttek ki, Mr. Charm című dalukat fogjuk meghallgatni mindjárt Zara Larsson után.

0: Mindenit hallgattuk a rádió moston, 8 perc múlva lesz 8:30, remélem, hogy laza lesz ez a pénteki napotok, vagy legalábbis majd a hétvégétek, és kiruccantok a Balcsi partra, ha nem is fürdőzni, de mondjuk megnézni a fogadhajtó napot Balatonöszödön, ez lesz holnap. Vagy veterán jármű találkozó és alkatrészbörze zajlik Szántódon szombaton. Sárkányfesztivál lesz Balatonszárszon. Pontosabban az már meg is kezdődött, de a legtöbbet azért a szombati naptól lehet várni, például Süssű sárkányhajón érkezik majd délelőtt 9:30-től, és lesz sárkányhajózásra is lehetőség a központi strandon. Emellett pedig koncertek és gyerekműsorok is várják a résztvevőket. Az első bolhói rétes versenyt is ezen a hétvégén rendezik meg, illetve országos kovács találkozó lesz Vésén. Balatoni retrolázban ég majd a siófoki plázs, Balaton szemes pedig Freddie Mercury lázban, mert a Queen Fesztivált ezen a hétvégén rendezik meg Freddie Mercury mellszobor avatással. Zenés nyárestékre lehet számítani Balatonbogláron is a Platán strandon, és Fonyodon, valamint Lellén is mindig szórakoztatják az embert valamivel. Mi pedig egy halott pénz Jude Law közös dallal szórakoztatunk most benneteket.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napraki.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Remélem felkötöttétek a rakétákat.
1: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
0: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
1: Hát azt akartam mondani a fejemben, de az egy nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
0: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
1: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és utána volt a Plutó.
0: Igen, de hát ez már rég volt, amikor...
1: Hova tűnt?
0: Igaz,
1: neked
0: vagy
1: van egy csillagászati haverod. Légy szíves, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
0: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
1: Az oroszok?
0: Nem,
1: az amerikai.
0: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
1: Na, én megkeresem.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek most.
3: Forgalomkorlátozás lesz ma a kórház környékén. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most rövid hírei 8:30-kor. Ma reggel 8 és délután 3 óra között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében. A gázvezeték rekonstrukció befejezéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkálatok idején a Németh István fasorról nem lehet behajtani a Bicó Ferenc utcába. Az utcát átmenetileg a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lehet megközelíteni, a ki- és behajtást pedig kézi forgalomirányítás segíti. A közlekedőket arra kérdezik,

0: British Airways, miután három pilóta rosszul lett egy Londonba tartó járaton. Az Indiából induló gép egyik pilótája már az indulás előtt olyan tüneteket produkált, hogy nem tudta vállalni a repülést. Két másik pilóta végül teljesítette az utat, de közben náluk is jelentkeztek a panaszok. A feltételezések szerint ételmérgezés okozhatta a rosszullétet, a légitársaság pedig a szállodát is ellenőrzi, ahol a pilóták korábban reggeliztek. Az élelmiszeráruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze egy esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon átmenetileg néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés. A csúcshőmérséklet 27 és 28 fok körül alakulhat. Derült, napos időnk lesz. Záporokra egyelőre nincs kilátás.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggel frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: 7 perc elmúlt el 8:30, jó reggelt a most kellőknek, lustizóknak. Természetesen ezt csak jó értelemben mondom. Igenis kell néha, hogy kényeztessük ilyennel is magunkat, hogy megtehetjük, hogy később kelünk fel. Aztán majd a hétvégén remélem, hogy mindenkinek erre lesz lehetősége, már ahogy tartja kedve. Na de most arra nagyon sokan már túl vannak. Egy-két elvégzett feladaton is talán. Kitartást kívánok a többihez is, és a naphoz is. És kellemes rádiózást. Maradjatok itt a 91.2, jön Olivia Rodrigo a Drop Dead cíművel, és itt van a Kiss egy jó kis klasszikussal.

0: Dream On címmel szólt a Depeche Mode slágere a rádió. Most a 4 percen múlt el, 3:49, ma nem lesz olyan nagyon nagy forróság, de a nyárnak nincs még vége, és az tartogat nekünk forróságot. Egészen hosszú ideig lesz 33-37 fok jellemző, na meg szárazság. Némi esőt, mintha kaptunk volna, de csak úgy mutatóban. Sokkal többre lenne szüksége a földnek és vizeinknek, így a Balatonnak is. Ám most már látszik, hogy ez az évszak is inkább aszályosnak mondható. És ezt megsínlik bizony a kiskertek is és a virágok is. Állandó odafigyelést igényelnek és öntözést. Ezt meg is kapják azoktól biztosan, akik beneveztek a Virágos Ház Virágos Erkély pályázat versenyébe. Ezen a héten zsűrizték a szakemberek, a jelentkezők ingatlanjait, és készítettek fényképeket a szemnézszebb kertekről. Több tucatnyian jelentkeztek, magánszemélyek, intézmények is, így például a kaposvári Honvéd utcai tagóvoda, ahol a gyerkőcökkel együtt a pedagógusok ültették ezeket a virágokat, hogy minél szebb környezetben tölthessék a kicsik napjaikat, majd ősztől is. Ugyanakkor nagyon szomorú, hogy egy-két nappal ezelőtt az intézmény vezetője közösségi oldalukra kiírta, hogy azzal kellett szembesülniük, hogy a gyermekek kicsi kezeinek munkáját valaki tönkre teszi. Ugyanis valakik ellopták az óvoda területéről a virágokat. Nagy valószínűséggel a kerítésen átmászva mentek be, és volt, hogy kidobálták a kaspóból a gyönyörű virágot, és elvitték a kaspót. Vagy virágostól azt. Elég abszurd, hogy valaki képes óvodából lopni virágokat, amiket a kisgyerekek örömmel ültettek, és gondozták azokat az ott dolgozók. Reméljük, hogy folytatása nem lesz a dolognak, sem hasonlóról nem kell beszámolnunk, és inkább tovább virágosodik városunk, közösségi tereink, intézményeink, hogy így is szépüljünk, és tudjunk hűsölni, ezért a faültetés sem maradjon el, ahol lehetőség van erre.
1: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Napra

George Michael a Too Funky-val dobta fel a reggelünket vagy napunkat, ki hol tart már éppen így július 24-én. A rádió moston ott tartunk most, hogy még egy dalunk van a napra kézben. A Script Both Ways címűjét hallgatjuk, de aztán is a legjobbakat. Maradjatok továbbra is.

0: Ez volt a Naprakész. Hírek most!
1: Továbbra is elmondhatják véleményeiket a kaposváriak az új menetrenddel kapcsolatban. Nyári szünetre megy a levéltár. Jó napot kívánok, 9 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok. Erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Nyári szünet miatt ideiglenesen bezár a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy vármegyei levéltára. A kutató és ügyfélszolgálatok augusztus 10-e és 21-e között nem lesznek elérhetők. Az utolsó ügyfélfogadási és kutatási nap augusztus 6-a csütörtök, a levéltár pedig augusztus 24-én hétfőn nyit újra. Ma reggel 8 és délután 3 óra között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében. A gázvezeték rekonstrukció befejezéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkálatok idején a Német István fasorról nem lehet behajtani a Bicó Ferenc utcába. Az utcát átmenetileg a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lehet megközelíteni, a ki- és behajtást pedig kézi forgalomirányítás segíti. A közlekedőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak más útvonalat. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Öv csatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csaknem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki és az informatikai képzések voltak. Azok számára, akik most nem jutottak be, július 30-án indul a pótfelvételi. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország a súlyos erdőtüzek megfékezéséhez. Az ország délnyugati részén csaknem 5000 hektárnyi terület égett le, és mintegy 20 000 embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron bejelentette, hogy Horvátországból és Portugáliából tűzoltó repülőgépek, Csehországból és Szlovákiából pedig helikopterek érkeznek a tűzoltás támogatására. Az idei évben Franciaországban már több mint 12 500 tűzesetet regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon átmenetileg néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, a csúcshőmérséklet 27 és 28 fok körül alakulhat. Derült, napos időnk lesz, záporokra egyelőre nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek, és egy kis időszigetet, néhány percet, amikor kiszakadhattok a rutinból, és valami másra fókuszálhattok, például egy Ákos dalra, ami ezzel a címmel jön mindjárt, de előbb még Lenától a Satellite-ot hallgatjuk.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

következő nyárról szól Damien Daviddal, a Next Summer címűt hallgattuk ezen a nyáron, így július 24-én. Használjatok ki minden percet arra, hogy élvezzétek ezt az évszakot, mert olyan gyorsan pörögnek a napok, percek, órák, hogy hamar ősz lesz. Változatlanul azonban a rádió moston a legüdítőbb dalokkal várunk benneteket. Coily Ray Players címűjével, mindjárt előbb még James Morrison és Nelly Furtado párosa jön a Broken Strings-el.

Trip dalát hallgattuk a Bennünk a fény címűt a rádió moston, 2 perccel múlt el 9:30. Biztos vagyok benne, hogy most is a kezetek ügyében ott van a telefon. Mennyivel más volt a világ egy 20-30-40 évvel ezelőtt, amikor még vezetékes telefonokon érhettük el egymást. Úgy néz ki, a fiatalok nagyon szeretnek visszanyúlni régi trendekhez a lakberendezésben is. A divat folyamatosan körbe-körbe jár, ami egykor teljesen hétköznapi volt, azt egy idő után lecseréljük modernebbre, praktikusabbra és gyorsabbra. Aztán telnek az évek, és egyszer csak ugyanaz a tárgy újra felbukkan, csak éppen már nem szükségből, hanem stílusból. A fiatalabb generációk számára ezek a régi eszközök már nem a múlt hétköznapi kellékei, hanem különleges karakteres lakásdekorációk, amelyek történetet mesélnek. És így van ez a vezetékes telefonnal is, ami új szerepet kapott, sokan már csak a nagyszülők lakásából emlékeznek rá, mégis egyre több fiatal vásárol vezetékes telefont bolhapiacokon, vintage üzletekben vagy online piactereken. Természetesen a legtöbben már nem telefonálásra használják, hanem dekorációként. És tényleg nagyon jól tudnak mutatni, egészen karakteres darabok, és a lakásnak is adnak egyfajta karaktert. Biztos vagyok benne, hogy senki sem fogja persze lecserélni az okostelefonját egy vezetékes készülékre, de a lakberendezésben könnyen újra alapdarabbá válhat ez. A szakértők szerint a trendek azt mutatják, hogy a fiatalok nem félnek a múltból inspirálódni. És remélem nem féltek hallgatni a múlt zenéit is, napjaink legjobbjai között. Itt a rádió moston, utóbbiból játszunk most egy nagy kedvencet, a Nothing But Thieves Evolution címűjét.

Sophia Lispector-t hallgattuk a rádió moston, 2 perccel múlt el 3:40, Tom Burr érkezik még, illetve Ann Mary és Little Mix, valamint Mark Morrison, akivel teszünk egy kis időutazást 1996-ig, Return of the Mac címűje szól, de még Ellok is zenél nekünk.

0: technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 3916-4366-os számot.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió.
3: Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Kaposváron és a Balatonon is zajlanak a nyári táborok. Elkezdődött a nyári haltelepítés. Jó napot kívánok, 10 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári Tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi háromszori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Öv csatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Idén nyáron is több ezer általános iskolás gyermek táborozhat a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az augusztus végéig tartó turnusokban a résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. Az állami támogatással megvalósuló táborban a gyerekek teljes ellátással jelképes 1000 forintos részvételi díjért nyaralhatnak. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti raktárban. Az ellenőrök egy közterületi vizsgálat során figyeltek fel a helyiségre, ahol 18.600 darab különböző ízesítésű, Magyarországon nem forgalmazható terméket találtak. A raktár tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét, ezért a készletet lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Vizsgálatot indított a British Airways, miután 3 pilóta rosszul lett egy Londonba tartó járaton. Az Indiából induló gép egyik pilótája már az indulás előtt olyan tüneteket produkált, hogy nem tudta vállalni a repülést. 2 másik pilóta végül teljesítette az utat, de közben náluk is jelentkeztek a panaszok. A feltételezések szerint ételmérgezés okozhatta a rosszul létet, a légitársaság pedig a szállodát is ellenőrzi, ahol a pilóták korábban reggeliztek. Az élelmiszeráruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze 1 esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket.
6: Időjárás jelentés.
7: A mai napon átmenetileg néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés. A csúcshőmérséklet 27 és 28 fok körül alakulhat. Derült, napos időnk lesz. Záporokra egyelőre nincs kilátás.
6: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
6: Györfi Betta.
8: Györfi Betta.
9: Mai utolsó közös órácskánk van, természetesen hozom a horoszkópot, a csillagok jóslatait, de lesz itt más is, programajánlat és újdonság is, ami a zenei kínálatot illeti, Kygo, Take Me Back címűje, Lady Gaga, Judas című dala után hallgatjuk.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: Ma este egy nagyon különleges naplementés hathajóga foglalkozáson vehettek részt ingyenesen 8 órától az Esparkban a Bíbor Ligetben. Holnap reggel pedig erősítő aerobik lesz ugyanezen a helyszínen 9 órától. A Kultik moziban tegnaptól újdonság a Motor City című krimi, a Momo cím családi fantasy és a Megszállottság című romantikus thriller. De másra is beülhettek Vajana, Odüsszei, a Minyonok és Szörnyek, Toy Story 5 és a Meghívás. Folytatódik a Margit kerti muzsika, ma este 7 órától a Zenekedvelő kórusa lép fel a Margit kertben a Dériné utca 20 szám alatt. Holnap népzene szól majd ugyanitt este 7 órától, vasárnap pedig a református templomban délután 5 órakor kezdődik a zárókoncert. A részvétel ingyenes. A Kult kikötő keretében ma este Balatonföldváron 8:30-tól a Hosszú virágzás című előadást lehet megtekinteni. Radnai Csilla megrendítő monodrámája egy nő útját követi végig a veszteségtől az újrakezdésig. Balatonbogláron szombaton este 8:30-tól a Grundvig színházi fiúzenekar lép fel. Balatonszárszon pedig holnap az Életed hétvégéje című előadást lehet megtekinteni, ami egy mini musical. A gyerekekhez pedig szombaton 10:30-től jön Balatonföldvárra Kip-Kop és Tip-Top, Balatonszárszon pedig a Mesék Süsünek című darabra lehet elvinni őket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: időjárás jelentés támogatója a DM a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Gyönyörű az idő, és marad is a zavartalan napsütés. 24 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk még a mai napon, ami rendkívül kellemes. Az UV-sugárzás azonban ilyenkor is erős lehet a déli órákban. Éjszakára sem mondanak felhőt, holnap reggelre viszont megérkeznek, és a nap nagy részében borult lesz felettünk az ég, de így is melegszik a levegő. A reggeli 11-13 fok után 28 fokot mérhetünk már szombaton. A délután közepén, majd holnap felszakadoznak és eltűnnek a felhők, és jön a zavartalan napsütés. Vasárnapra viszont újra ígérnek egy kis változékonyságot, a közepesen felhős ég mellett elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, így is lesz 31 fok. A jövő hét elején is még kellemesen meleg, 28-30 fok vár ránk, aztán szerdától befűtenek rendesen, és jön a kánikulai forróság tartósan, több mint egy héten át 33, aztán 36, 37 és 38 fok körül is lesznek délutáni csúcshőmérsékletek. Ezzel együtt pedig a hajnalok is egyre melegebbek lesznek.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
3: Nem igaz, nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
1: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
3: Ott nem tudnak helyszínelni. 112, halló, halló, szeretnék bejelenteni egy kottanást.
4: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
3: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
1: Aztán utána csörög a názon a telefon. Jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő. Mikor mehetnék megnézni?
5: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: 24-ére, hogy egy sor akadály hárul el a fejünk fölül, de mi magunk is ismét a jövő felé fordulunk. Így a KOS-nak is azt jósolják, hogy ma végre könnyebben mozdulnak előre azok az ügyek, amelyek az elmúlt hetekben valahogy mindig elakadtak. Különösen a kommunikációban jöhet fordulat, egy fontos beszélgetés vagy egyeztetés most sokkal jobban sikerülhet, mint korábban. Kedves Bika, egy pénzügyi vagy családi kérdésben kezd tisztulni a helyzet, ami eddig bizonytalanságot okozott, arról most könnyebb lesz döntést hoznod. A Hold arra ösztönöz, hogy merj előre tekinteni, és ne ragadj bele a régi aggodalmakba. Az ikreknek azt írják, hogy a kommunikáció és az ügyintézés terén is érezheted a pozitív hatásokat. Végre választ kaphatsz egy régóta függőben lévő kérdésre, vagy újra felveheted valakivel a kapcsolatot. Ma sokkal könnyebben megértitek egymást. A rák most határozottabban láthatja, merre szeretne tovább menni. Az elmúlt hetek gondolkodása és bizonytalansága lassan a múlté lesz. Egy régi terv ismét fontossá válhat, és most már a megvalósítás útját is látod magad előtt.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
2: Escucha el ritmo.

0: sejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlán ma végre maga mögött hagyhatja egy nehezebb időszak lelki terheit. A hold optimizmusa visszaadhatja a lelkesedésedet, és könnyebben meglátod, mi az, amiért érdemes dolgoznod. Egy utazás, program vagy új élmény különösen jó hatással lehet rád. Kedves szűz, ma rendet lehet tenni egy olyan ügyben, amely már egy ideje várat magára.

0: Most könnyebben összeáll a kép, és pontosabban látod, mi legyen a következő lépés. Egy baráti beszélgetés ráadásul olyan ötletet adhat, amire eddig nem gondoltál. Kedves mérleg, a mai nap újra mozgásba hozhat egy karrierrel vagy más fontos céloddal kapcsolatos ügyet. Egy korábbi akadály elhárulhat, és végre olyan döntést hozhatsz, amelyet már régóta fontolgasz, de eddig mégsem vágtál bele. A környezeted támogatása is erősebb lehet, mint amire számítasz. Kedves Skorpió, a mai nap segít abban, hogy újra higgy a saját terveidben és persze önmagadban. Egy tanulással, utazással vagy jövőbeli lehetőséggel kapcsolatos kérdésben most pozitív fordulat következhet. Érdemes nagyobb távlatokban gondolkodnod, mert több lehetőség állhat előtted, mint elsőre hinnéd.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió most. Mindig önnel, mindig vele.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas ma eleve frissebbnek és lelkesebbnek érezheti magát. Végre elindulhat egy ügy, amelyben már régóta vártad a változást. Most tényleg van okod bizakodni. A baknak azt írják, hogy egy háttérben zajló folyamat végre kezd megvilágosodni, és ez téged is megnyugtat. Lezárulhat egy bizonytalan időszak, és tisztában látod, kiben vagy miben bízhatsz. Ma egy fontos felismerés is közelebb vihet a megoldáshoz. A vízöntőnek azt jósolják, hogy ma végre újra felgyorsulhatnak az események. Valakivel, akivel az utóbbi időben nehezebb volt szót érteni, most végre őszintén megbeszélhetitek, ami köztetek van. A Hold arra biztat, hogy nyitottan és optimistán tekints a közös jövőre. A halakjegyű a munka és a mindennapi teendők terén érezheti leginkább, hogy végre megmozdul az élet. Egy elakadt ügy új lendületet kap, sőt egy új ismerettség szerelem is beléphet az életedbe. A mai nap reményt adhat arra, hogy a következő időszak sokkal gördülékenyebb lesz.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Phil Collins énekelt a rádió moston. 3 perc múlva lesz 11 óra, a legfrissebb híreket kapjuk mindjárt Patriciától, és aztán beül a helyemre Szabi már, úgyhogy a további órákban már ő lesz az, aki sorra játsza nektek a legkellemesebb és legjobb dalokat. Én a Liza Moonlight Floor címűjével búcsúzom el tőletek, találkozunk remélem jövő héten is.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Több rekordot is megdöntött a felvételizők számában a Mate Kaposvári kampusza. Továbbra is várják a lakosság véleményét az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Jó napot kívánok, 11 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben az agrárképzési területet választották, ott közel 2000 új hallgató érkezik a kampuszra, de a pedagógus képzésben is csúcsot döntött Kaposvár több mint 670 leendő szakemberrel. Tovább a műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok, erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Vádat emelt a marcali járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint azért gyújtott fel egy önkormányzati tuját, mert nem kapott karácsonyi segélyt. A férfi a település főutcáján egy csaknem 80 ezer forint értékű 5 méteres növényt gyújtott fel, amelyet végül a kiérkező tűzoltók oltottak el. Egy másik tuját is megpróbált lángra lobbantani, de a járókelők megakadályozták. Az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csaknem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki és az informatikai képzések voltak. Azok számára, akik most nem jutottak be, július 30-án indul a pótfelvételi. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A magyaródi pályán pénteken megkezdődtek az események a szabad edzésekkel, szombaton az időmérő edzés következik, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a futam. A magyar verseny a szezon egyik kiemelt állomása, amelyet idén is több 10 000 szurkoló követhet a helyszínen. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország a súlyos erdőtüzek megfékezéséhez. Az ország délnyugati részén csaknem 5 000 hektárnyi terület égett le, és mintegy 20 000 embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron bejelentette, hogy Horvátországból és Portugáliából tűzoltó repülőgépek, Csehországból és Szlovákiából pedig helikopterek érkeznek a tűzoltás támogatására. Az idei évben Franciaországban már több mint 12 500 tűzesetet regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai napon átmenetileg néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, a csúcshőmérséklet 27 és 28 fok körül alakulhat. Derült, napos időnk lesz, záporokra egyelőre nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Akinek fáj,

3 perccel múlt el 4:12 a hétvége küszöbén, a hétköznapok utolsó napján. Pénteken, július 24-én nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mikrofonnál, hozom a legjobb zenéket, ahogy Beta is említette az előző óra végén. Napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt játszom a legnagyobb slágereket. Mindjárt érkezik egy jó kis átdolgozás Elef Arbentől, ami egyébként a Frankie Valli and the Four Seasons közös December 1963 Oh What a Night címdal átdolgozása lesz a Baby Goodbye a tavalyi évből, de előtte még egy Sheeran slágerével indulunk, és már is szól a Bad Habit. Ezzel kívánok nektek szép napot, jó munkát, ha dolgoztok, kitartást is hozzá, és jó utat az úton levőknek!

0: közlekedési információk.
1: Enikőtől kaptunk egy Viber üzenetet a 0670-32-32-355-re, és ő azt írja, hogy rendőrök ellenőriznek a szokásos helyen a Jutai úton, úgyhogy papírok legyenek rendben, biztonsági öveket kapcsoljátok be, kezek a kormányon, szemek az utakon, és biztonságos balesetmentes közlekedést kívánok nektek, és Enikő, neked is az infóért cserébe természetesen még a dal is jár a folytatásban, már is játszom Alefárben Baby Goodbye című átdolgozását, de előtte még egyszer a fontos információ az autósoknak, tehát rendőrök ellenőriznek a szokásos helyen a Jutai úton.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

Endless Summer! Ellen Walker és Zekiből hozta az Endless Summer-t a nyárhoz passzolóan ide a 91.2 rádió. Mostra egy perccel múlt el 11:30. Elérhetőségünk változatlan, használjátok bátran, üzenjetek, várom a közlekedési információkat is a 0670-32-32-355-re. Ez a telefon, SMS és Viber számunk, amolyan multifunkcionális elérhetőségünk, illetve az egyéb jellegű üzeneteket is lehet ezen keresztül tolmácsolni felénk, valamint rádión Facebook oldalán keresztül is üzenhettek, ott ugye Messenger üzenetet küldhettek a facebook.com/radiomosthu-n keresztül. A folytatásban pedig a 2000-es évekbe utazunk vissza, 2003-ból már is itt a Britney Spears a Toxic-kal.

Sorok közé csaptunk a Nickelback dalával, ez volt a Those Days 2022-ből itt a 91.2 Rádió Moston, és szépen lassan átlendülünk a délelőttön, és belelendülünk majd a délutánba is, a Siesta órával tesszük ezt a következő órában, akkor már zenei kínálatunkból jönnek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is, de előtte még délben érkezik Patricia a legfrissebb hírekkel, infokkal, most pedig a folytatásban 2023-ból Láta és Luca közöse, ez a Lottery.

Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
2: Kit zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Délután 3 óráig tart a forgalomkorlátozás a kórház környékén. Nyári szünet miatt bezár a levéltár. Jó napot kívánok, dél van! A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Ma reggel 8 és délután 3 óra között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében. A gázvezeték rekonstrukció befejezéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkálatok idején a Német István fasorról nem lehet behajtani a Bicó Ferenc utcába. Az utcát átmenetileg a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lehet megközelíteni, a ki- és behajtást pedig kézi forgalomirányítás segíti. A közlekedőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak más útvonalat. Nyári szünet miatt ideiglenesen bezár a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy vármegyei levéltára. A kutató és ügyfélszolgálatok augusztus 10-e és 21-e között nem lesznek elérhetők. Az utolsó ügyfélfogadási és kutatási nap augusztus 6-a csütörtök, a levéltár pedig augusztus 24-én hétfőn nyit újra. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári Tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi 3-szori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csaknem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki és az informatikai képzések voltak. Azok számára, akik most nem jutottak be, július 30-án indul a pótfelvételi. Az élelmiszeráruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze egy esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket. Vizsgálatot indított a British Airways, miután 3 pilóta rosszul lett egy Londonba tartó járaton. Az Indiából induló gép egyik pilótája már az indulás előtt olyan tüneteket produkált, hogy nem tudta vállalni a repülést. Két másik pilóta végül teljesítette az utat, de közben náluk is jelentkeztek a panaszok. A feltételezések szerint ételmérgezés okozhatta a rosszullétet, a légitársaság pedig a szállodát is ellenőrzi, ahol a pilóták korábban reggeliztek.
0: Időjárás jelentés.
6: A délután folyamán is marad a zömében napos, néhol felhős idő. A legmelegebb órákban 24-25 fokot mérhetünk majd, csapadékra továbbra sincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: 4:30, 12 óra után első körben nagyon jó étvágyat kívánok nektek a pénteki ebédhez. Bízom benne, hogy finomabbnál finomabb falatokat fogyasztotok el ma is, én pedig szervírozom mellé a legkönnyedebb és leghangulatosabb slágereket is. A kötőszó van a hangsúly, mert minden idők legjobb zenéi jönnek majd a folytatásban, és Medúza újdonsága is felkészül a Weekend, előtte pedig Olivia Rodrigo dalával indulunk, ez pedig a Get Him Back.

Kylie Minogue énekelt, ez volt tőle a Love at First Sight 2002-ből itt a 91.2 Rádió Moston. Fél perccel vagyunk 4:45 előtt, további jó étvágyat, ha most ebédeltek, és ajánlom figyelmetekbe az Ecsenyi falunapot is, ami holnap lesz majd az Ecsenyi Községházánál. 14 órakor kezdődik a program megnyitóval, utána 14:15-kor lép fel az Ametiszt TS-e. A Groove House délután 3 órakor kezd, utána jön majd 4 órától a Hajdina Egyesület műsora. Megyes Csaba 17 órakor lép színpadra, utána este 6 órakor kezdődik majd a Rider koncert, este 7 órától pedig Tóth Tünde műsora lesz majd programon, utána pedig a Pont az Én a Haba tortán egy bál lesz 20 órai kezdettel Orbán Zoltánnal, de egész nap lesz arcfestés, henna, ugrálóvár, vatta, cukorlángos és többféle készítel várja a látogatókat. Mindez tehát az Ecsenyi napon, az Ecsenyi Községházánál holnap július 25-én. Itt a Rádió Moston pedig a Sziasztóra most Hugh Gellért, Topic és Arás közösével folytatódik ez az I

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ő volt Cameron és a Friends című dalát adta elő itt az FM 91.2 rádió. Mostan egy perccel vagyunk, 3:45 előtt, szépen lassan magunk mögött tudjuk majd a Siesta órát is, még bő negyed óra van belőle hátra, és zenei kínálatunkból szólnak továbbra is majd a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalamok, de minden idők slágerei a folytatásban is folyamatosan hallhatóak lesznek itt a rádió mostan, egy órakor pedig Patricia érkezik majd a legfrissebb hírekkel, infókkal. A folytatásban pedig időutazunk, 1900

0: Reklám.
1: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Rekordot döntött a Mate a felvételizők számában. Elkezdődött a nyári haltelepítés a Balatonon. Jó napot kívánok, 1 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben az agrárképzési területet választották, ott közel 2000 új hallgató érkezik a kampuszra, de a pedagógus képzésben is csúcsot döntött Kaposvár több mint 670 leendő szakemberrel. Tovább a műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok, erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Öv csatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Ittas vezetés miatt indult büntető eljárás egy 71 éves férfi ellen. A járőrök július 23-án délelőtt ellenőriztek az utakon, amikor egy félreállított gépkocsi vezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett. A helyi lakost előállították mintavételre, vezetői engedélyét pedig bevonták. 33 embert fogtak el a budapesti rendőrök egy 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében. A BRFK tájékoztatása szerint további 33 embert előállítottak, a több mint 400 rendőr részvételével zajló ellenőrzések során pedig több mint 700 embert igazoltattak. Az intézkedések garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és körözött személyek felkutatása miatt történik. Emellett több szabálysértés és közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek. A rendőrség a fokozott ellenőrzéseket a főváros közbiztonságának javítása érdekében indította el. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A Mogyoródi pályán pénteken megkezdődtek az események a szabad edzésekkel, szombaton az időmérő edzés következik, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a futam. A magyar verseny a szezon egyik kiemelt állomása, amelyet idén is több 10 000 szurkoló követhet a helyszínen.
0: Időjárás jelentés.
2: A délután folyamán is marad a zömében napos, néhol felhős idő. A legmelegebb órákban 24-25 fokot mérhetünk majd, csapadékra továbbra sincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: Patricia, köszi szépen az információkat, délután 2 órakor várunk vissza friss tudnivalókkal itt az FM 91.2 Rádió Moston, ahol a legjobb zenék jönnek a folytatásban, és mindjárt hazai vonalról a Bájalex és a Slep érkezik az anyával, előtte pedig már is szól. Tiesto!

Sabrina Carpenter hozta a Feeder című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, egy perccel vagyunk 4:42 előtt, és ma ismét felfelé mozdultak a nagy kereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal emelkedett, tehát újabb hideg zuhany érte az autósokat. Az átlagárak a következőképpen alakultak, tehát a 95-ös benzin literjét 603 forintért, a gázolaj literjét pedig 626 forintért tankolhatjuk, de a különböző töltőállomások árai között továbbra is tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos árkülönbséget is, illetve ugye az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál jóval drágábbak, ott akár 50-60 forinttal is drágábbba kerülhet az üzemanyag. Itt a Rádió Moston pedig hamarosan rövid és hosszú távú időjárás előrejelzéssel térek vissza, de addig is hozom a legjobb zenéket, mindjárt a Honey Beast slágerét, a Cirkuszt, előtte pedig a War Republic dalát, már is jön az Apologize.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 2:02, erős az UV-sugárzás annak ellenére is ezekben a percekben, hogy 24 fok környéki a hőmérséklet. Erre szokták ugye azt mondani, hogy a hőmérséklet nem minden. Úgyhogy mindenképpen tegyétek meg az óvintézkedéseket, napfényvédő krémek használata ajánlott, pláne ugye, hogyha strandon vagytok, vízpart mellett, de ha kint dolgoztok a szabadban, a szabad ég alatt folyamatosan, húzamosabb időn keresztül, akkor is érdemes ezt a tanácsot megfogadni. Esőre nem kell számítanunk a mai nap folyamán, a nap hátralevő részében 24-25 fok környékén marad a hőmérséklet, az előttünk álló éjszakán pedig várhatóan 12-13 fokig hűl majd a levegő hőmérséklete. Holnap napos felhős időszakok váltakoznak, majd vétel körzetünkben csapadékra nem kell számítani, 26-27, sőt akár 28 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hasonlóképpen alakul a hét utolsó napján is az időjárás, vasárnap 26-án, akkor már még melegebb lesz, 31 fokot is mutathatnak a hőmérők. Nézem az előrejelzést, csapadékra nincs kilátás a következő időszakban, mintegy 15 napban jelenállás szerint, viszont a kánikulai forróság a következő hét közepétől várhatóan visszatér, és ki is fog tartani, hát legalább egy másfél héten keresztül visszatérnek a 37-39 fokos csúcsértékek is. Itt a rádió mostan pedig egy rövid ajánlót követően Charlie Puth és Meghan Trainor közösét hozom, ez lesz a Marvin Gaye.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
1: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

Ez volt az NSYNC slágere 2000-ből, az It's Gonna Be Me, itt a 91.2 rádió. Mostan egy perccel vagyunk, 3:42 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Az EON munkálatai miatt pedig itt Kaposváron a Bajcsi-Zsilinszky utcai gázvezeték rekonstrukció részeként az új gázvezetékek gáz alá helyezésére július 29-én a következő héten szerdán kerül majd sor. A rákötési munkálatok miatt ezen a napon, tehát július 29-én reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsi-Zsilinszky utca, Zárda utca és Kossuth utca közti szakaszát, amit ugye eddig is a munkálatok miatt részlegesen lelezártak. A munkálatok befejezését és a munkagödrög visszatemetését követően a forgalmat azonnal visszaadják. A Kossuth utcában a jelenleg ideiglenes forgalmi rend nem változik, az utca továbbra is déli irányban egyirányú. Az EON értesítése szerint a Bajcsi-Zsilinszky utcai

új gázvezeték gáz aláhelyezése miatt, pedig július 29-én szerdán 7 és 18 óra között gázszünet lesz. A beavatkozások biztonságos elvégzésének érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos nyomásmentesítése. Kérik az érintetteket, hogy az előbb említett időpontban a gázszünet idejére a gázmérővel rendelkező ingatlanoknál a mérő előtti főelzárót, illetve mérő nélküli ügyfeleik a gáztűzhelyük előtti elzárót zárják el. Ennek megtörténtét kérik jelezzék lakásuk bejárati ajtaján, mert csak ennek ismeretében tudják a gázszolgáltatást zavartalanul visszaállítani. Tehát bővebb infók testvér oldalunkon, rögtön a címoldalon a www.kaposvármost.hu-n találhatók. Itt a Rádió Moston pedig a Linkin Park dalával megyünk tovább, jön az Up From The Bottom, délután 2 órakor pedig érkezik Patrícia a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 3916-4366-os számot.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Több táborban is nyaralhatnak a gyerekek, Kaposváron és a Balatonon is egyaránt. Jó napot kívánok! 2 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári Tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi 3-szori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. A jövő héten több helyszínen is lesz véradás Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat július 27-én Balatonszemesen, 29-én Tabon, míg Kaposváron július 28-án és 31-én a Területi Vérellátó Intézetben, valamint július 31-én délután a Kaposvár Plázában várja a véradókat. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Ma reggel 8 és délután 3 óra között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a Németh István fasor és a Bicó-Ferenc utca kereszteződésében. A gázvezeték rekonstrukció befejezéséhez kapcsolódó aszfaltozási munkálatok idején a Németh István fasorról nem lehet behajtani a Bicó-Ferenc utcába. Az utcát átmenetileg a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lehet megközelíteni, a ki- és behajtást pedig kézi forgalomirányítás segíti. A közlekedőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak más útvonalat. Idén nyáron is több ezer általános iskolás gyermek táborozhat a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az augusztus végéig tartó turnusokban a résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. Az állami támogatással megvalósuló táborban a gyerekek teljes ellátással jelképes 1000 forintos részvételi díjért nyaralhatnak. Az élelmiszer-áruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze egy esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország a súlyos erdőtüzek megfékezéséhez. Az ország délnyugati részén csaknem 5000 hektárnyi terület égett le, és mintegy 20000 embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron bejelentette, hogy Horvátországból és Portugáliából tűzoltó repülőgépek, Csehországból és Szlovákiából pedig helikopterek érkeznek a tűzoltás támogatására. Az idei évben Franciaországban már több mint 12.500 tűzesetet regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
5: A délután folyamán is marad a zömében napos, néhol felhős idő. A legmelegebb órákban 24-25 fokot mérhetünk majd, csapadékra továbbra sincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallott
6: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
6: Friss hírek, információk legközelebb egy óra múlva, szük egy óra múlva délután, 3 órakor lesznek majd itt a 91.2 Rádió Moston. 4 perccel múlt el 14 óra, a legtöbb munkahelyen mostanra véget ért a munkaidő, de hát nyilván vannak olyanok is, akik még dolgoznak, vagy már dolgoznak, ugye műszak kérdése, nekik kitartást és jó munkát kívánok, viszont erősödhetett a forgalom a városban és környékén is az utakon, úgyhogy ennek megfelelően közlekedjetek, legyetek körültekintőek és előzékenyek, vigyázzatok magatokra és egymásra is. Ha bárki bármit lát és tapasztal a közlekedéssel kapcsolatban, azt juttass el hozzám, hogy segítsük egymást a közlekedésben, a 0670 32 32 355-re lehet küldeni a közlekedési infókat, telefonhívás, SMS és Viber üzenet formájában. Jönnek a legjobb zenék is, Marshmello és Kelsey Ballerini hoz egy újdonságot, ez lesz az Another Drink, de előtte még Robin Schulz és James Blunt alanyítja az órát, és már is szól az OK.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. A pécsi illetőségű halott pénztől szólt 2019-ben az Amikor feladnád. Másfél perccel vagyunk egyébként, 2:45 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Külön köszöntöm a mai napon, július 24-én pénteken a Kingákat és a Kincsőket, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. A Kinga a Kunigunda régi magyar beccézőjéből önállósult név. A Kinga név felelősségteljes, független személyiség kialakulását támogatja, aki szeret egyedül a saját elképzelései szerint dolgozni, mert ötletei kiforrottak és pontosak. Nem szívesen fordít ugyanakkor időt és energiát mások meggyőzésére. Az esze gyorsan vág, és csak jól elvégzett munkát szeret kiadni a kezei közül. Mivel nagyon igényes, sokszor inkább maga végzi el azokat a munkákat is, amiket esetleg másokra bízhatna. Mindez pedig azért teszi, mert attól tart, hogy nem maga végzi el az adott feladatot, akkor az a minőség rovására mehet. A név egyenes jellem kialakulását támogatja egyébként. A Kincső pedig Jókai Mór névalkotása, jelentése számomra ő a kincs. A Jövő Század Regénye című művében találkozhatunk egyébként a névvel. A műben az elképzelhető az a magyar formájú helyneveként szerepel, amely a mű szerinti kínai változata Kincsou. A névnek egy ókori tartománynév adta az ötletét, ami Kingchou, a játékos alkotású irodalmi névből pedig a 20. században vált női név. De nagyon sok boldogságot kívánok tehát a Kinga és Kincső nevű hallgatóinknak, rajtuk kívül pedig ma még ünnepelhetnek a Mirabellák, a Csengék, a Jolánok, a Krisztinák, a Boriszok, a Kaplonyok, a Levendulák, a Bernátok, a Dánielek és még a Luisák is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánva küldöm a következő Martin Garrix és Carolina Lyard dalt, a Smile-t.

Ez volt Seal slágere 1994-ből, a Kiss from a Rose itt a 91.2 rádió. Mostan fél perccel vagyunk, fél három előtt. Én Horváth Szabi vagyok, és ugye Shakira dalát választotta a nyári futball világbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Futballszövetség, tehát a FIFA. A 49 éves kolumbiai énekesnő még május elején mutatta be a Die Die című dal részletét, amely az Egyesült Államokban, Mexikóban és a Kanadában megrendezésre került tornahimnusza volt. A teljes dalt, amelyen a nigériai énekes Burnabo is közreműködött, május 14-én mutatták be. Ez egyébként Shakira második hivatalos világbajnoksági himnusza a 2010-es dél-afrikai tornán elhangzott Waka Waka This Time for Africa után. De a 2014-es tornán is kapott egyébként feladatot. Az ő dala volt a bajnokság második himnusza, a La La La Brazil, amelyet a riói záró ünnepségen adott elő egyébként. És hát még mindig a slágerlisták élmezőnyében szerepel a dal, úgyhogy nálunk is a folytatásban zenei kínálatunk hol hallható, Shakira és Burna Boy közöse, így a folytatásban már is izvan a Die Die.

0: Jeff Jones és Ray felvétele forrósította a délutánt itt a Rádió Most FM 91.2-n, ez volt a You Don't Know Me, egy perccel vagyunk 3:43 előtt, és ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát. Vetítik Vivben a mai napon 15:50-től és 18 órától a Vajana című akció animáció családi filmet, Odüsszeját 17:20-től és 20:30-től, a Motor Cityt 20:10-től, a Minyonok és Szörnyek című akció animáció kalandfilmet 16:20-től és 18:10-től, a Toy Story 5. részét 16:20-től, a Momo című családi fantasy filmet 18:20-től, a Megszállottság című horror romantikus thrillert feliratosban 20:00-tól, a Meghívást című dráma romantikus vígjátékot pedig a mai napon 20:20-től tűzi filmvászonra a Kultik. Bármelyik filmet is választjátok, én most is jó szórakozást kívánok hozzá, itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel. Jön már is Teddy Swims és a Bad Dreams, délután 3 órakor pár dalt, követően pedig Patrícia is érkezik.
1: Sun is

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Továbbra is várják a városlakók véleményét az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Elkezdődött a nyári haltelepítés a Balatonon. Jó napot kívánok, 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok. Erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Öv csatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Vádat emelt a marcali járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint azért gyújtott fel egy önkormányzati tuját, mert nem kapott karácsonyi segélyt. A férfi a település főutcáján egy csaknem 80 ezer forint értékű 5 méteres növényt gyújtott fel, amelyet végül a kiérkező tűzoltók oltottak el. Egy másik tuját is megpróbált lángra lobbantani, de a járókelők megakadályozták. Az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. Az élelmiszeráruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze 1 esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csaknem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki és az informatikai képzések voltak. Azok számára, akik most nem jutottak be, július 30-án indul a pótfelvételi. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország a súlyos erdőtüzek megfékezéséhez. Az ország délnyugati részén csaknem 5000 hektárnyi terület égett le, és mintegy 20 000 embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron bejelentette, hogy Horvátországból és Portugáliából tűzoltó repülőgépek, Csehországból és Szlovákiából pedig helikopterek érkeznek a tűzoltás támogatására. Az idei évben Franciaországban már több mint 12 500 tűzesetet regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
5: A délután folyamán is marad a zömében napos, néhol felhős idő. A legmelegebb órákban 24-25 fokot mérhetünk majd, csapadékra továbbra sincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: 4 perccel múlt el 15 óra, jönnek a folytatásban is a legjobb zenék, a Kuplung formációtól érkezik egy vidám bulis dal, a Nyomd a gázt, előtte pedig Pink Panther és Zala Larsson hozza már is a Stateside-ot.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, egy perccel vagyunk 3:45 előtt. Az elmúlt hetekben pedig országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért pedig a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegállás pedig nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem, ehhez azonban naponta 1600-1800 véradóra van szükség, jelenleg pedig ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud, aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fent kizáró ok, most egyetlen órával valóban életmentő segítséget nyújthat. A következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát, a két szervezet pedig arra kér mindenkit, hogy aki egészséges és megteheti, ne halogassa a véradást, hanem keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Egyébként aktuális véradási helyszínek és időpontok megtalálhatók a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu weboldalon, valamint a www.mvksomogy.hu weboldalon is. Holnap vésén lesz egyébként a Hásfa utca 1-es szám alatt a házi orvosi szolgálat részéről az országos kovács találkozón véradás 11 és 14 óra között, Balaton Szemesen pedig július 27-én a következő héten hétfőn 14 órától 17 óra 30 percig várják a segíteni szándékozókat a Latinovics Zoltán művelődési házba. De ugyanígy lesz véradás Balaton Szemesen és a művelődési házban a Szabadság utca 1-es szám alatt július 27-én, jövő héten hétfőn 14 és 17 óra 30 perc között, itt Kaposváron pedig a Kaposvári Területi Vérellátó Intézetbe a Talián Gyula utca 20-32-es szám alá várják a segíteni szándékozókat, jövő héten kedden július 28-án reggel 9 és este 6 óra között. Itt a rádió Moston pedig a Fifth Harmony lányok dalával kanyarodunk vissza a jó zenék sorába, már is itt van a Worth It.

0: Rádió Moston, ez volt Eva Max dala, a Million Dollar Baby, hamarosan pedig a Fine Young Cannibals dala érkezik az 1984-ben alakult angol poprock bandától egy 1988-as sláger jön, majd a She Drives Me Crazy. Teljes egészében egy rövid ajánlót, követően szól a dal itt a 91.2 Rádió Moston.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
3: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
2: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
3: Azt akartam mondani a fejemben, de az egy nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
2: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
3: Merkur, Vénus, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és úgy tanultuk Plutó.
2: Igen, de hát ez már rég volt, amikor mi
3: hova tűnt?
2: Igaz,
3: neked van egy csillagászati haverod. Légy kérdez meg tőle, hova tűnt a Plutó.
2: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
3: Az oroszok?
2: Nem,
3: az amerikai.
2: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
3: Na, én megkeresem.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Együtt töltjük a délutánt.

Ez volt Taylor Swift slágere, az Antihero, itt a 91.2 rádió. Mostan egy perc elmúlt el, 3:44. 16 órakor majd Patrícia is hozza a legfrissebb híreket, infókat és információval. Én is visszatértem hozzátok az időjárással kapcsolatban, hiszen médiacsoportunk hivatalos időjósa Smara fel is megküldte előrejelzését a hétvégére vonatkozóan. Ő azt írja, hogy holnap reggelre 13 fokig csökken a hőmérséklet a gyengén felhőség alatt, napközben kellemes idő lesz, közepesen felhőséggel, 27 fokkal és gyenge délnyugati széllel. Vasárnap pedig 15 fokig hűl majd a levegő a hajnali órákra a gyengén felhőség alatt, napközben eleinte sok napsütés lesz és 30 fokig melegszik a levegő, ám délután egy hideg front hatására egyre több helyen lehet zápor, zivatar és gyenge délnyugati szél is fog fújni. A jövő héten újból sok napsütés várható, már csapadék nélkül, anticiklon húzódik ránk, ezért napról napra egyre melegebb lehet délutánonként. Reggelente azért friss idő lesz, majd 14-18 fokokkal, míg napközben már 28-31 fokig kúszik fel a hőmérő higany szála, a záporok, zivatarok pedig elkerülik már a térséget. Itt a Rádió Mostan pedig J-Lo dalával megyünk tovább, 2001-ből szól már is itt a Rádió Mostan, az Én itt Fanny.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió.
3: Ha van balcsicsi.
4: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Rekord jelentkezés érkezett a Mate Kaposvári kampuszára. Nyári szünet lesz a Somogy vármegyei levéltárban. Jó napot kívánok, 4 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben az agrárképzési területet választották, ott közel 2000 új hallgató érkezik a kampuszra, de a pedagógus képzésben is csúcsot döntött Kaposvár több mint 670 leendő szakemberrel. Tovább a műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. Nyári szünet miatt ideiglenesen bezár a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy vármegyei levéltára. A kutató és ügyfélszolgálatok augusztus 10-e és 21-e között nem lesznek elérhetők. Az utolsó ügyfélfogadási és kutatási nap augusztus 6-a csütörtök, a levéltár pedig augusztus 24-én hétfőn nyit újra. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári Tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi háromszori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. Több mint 18 000 illegális elektronikus cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti raktárban. Az ellenőrök egy közterületi vizsgálat során figyeltek fel a helyiségre, ahol 18 600 darab különböző ízesítésű, Magyarországon nem forgalmazható terméket találtak. A raktár tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét, ezért a készletet lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Vizsgálatot indított a British Airways, miután 3 pilóta rosszul lett egy Londonba tartó járaton. Az Indiából induló gép egyik pilótája már az indulás előtt olyan tüneteket produkált, hogy nem tudta vállalni a repülést. Két másik pilóta végül teljesítette az utat, de közben náluk is jelentkeztek a panaszok. A feltételezések szerint ételmérgezés okozhatta a rosszullétet, a légitársaság pedig a szállodát is ellenőrzi, ahol a pilóták korábban reggeliztek. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A Mogyoródi pályán pénteken megkezdődtek az események a szabad edzésekkel, szombaton az időmérő edzés következik, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a futam. A magyar verseny a szezon egyik kiemelt állomása, amelyet idén is több 10 000 szurkoló követhet a helyszínen.
0: Időjárás jelentés.
6: A délután folyamán is marad a zömében napos, néhol felhős idő. A legmelegebb órákban 24-25 fokot mérhetünk majd, csapadékra továbbra sincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában.
8: Horváth Szabi. És el is indult utolsó közös óránk itt a Rádió Moston, mindjárt jön Gracie Abrams újdonsága Look at My Life, előtte pedig az örök lázadó, az örök vadó Pinkének el, és már is szólt tőle a Trouble.

Ilyen nappal a legjobb zenéken ez a rádió, most FM 91.2, egy perccel múlt el 4:45, és ajánlom figyelmetekbe még a fonulapok sorából az augusztus 8-i felsőmocsuládi falunapot, ami a Hősök tere 1-es szám alatt lesz majd. A programok reggel 8 órakor kezdődnek a főzőversennyel, a hivatalos megnyitó délután 1 órakor lesz, és ezzel párhuzamosan zajlik majd a főzőverseny eredmény hirdetése. 13 óra 15 perckor lép színpadra Kis Dániel, őt követi a sorban Bodonyi Bea 14:15-től, majd érkezik az Ametiszt tánccsoport 15:15-től, Megyes Csaba fellépése 16 órakor indul, utána Rider koncert lesz 17 órától, majd este 7 órakor érkezik Tajti Boy, utána pedig diszkó lesz majd éjjel 1-2 óráig bezáróan, napjaink a közelmúlt és a régemúlt legkedveltebb diszkózenével. Itt a rádió mostan pedig a jó zenéből nincs hiány, jön a folytatásban a The Saturdays Sean Paul-lal, és 2012-ből szól már is How What About Us.

Ropogós, mondhatni, nemrég húztuk ki a zenei kemencéből ezt a dalt, ugyanis egy mai megjelenés szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n Kis Kevintől és Marics Petitől, utóbbi ugye a Valmár formáció tagjaként vált ismerté, és tőlük ez a vadi új dal az Elszáll az idő címre hallgat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt még sokat fogjuk hallani itt a 91.2 Rádió Moston, igazi olyan nyárhoz passzoló feelinget hozott ide az FM 91.2-re, a tempóból pedig nem adunk alább a folytatásban sem, most az Urak után a hölgyeké lesz a főszerep, hiszen 2006-ból jön a Girls Loud, és tőlük pedig egy átdolgozás érkezik, ez pedig az I Think We're All Now.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A szabadságolások miatt nyaranta mindig kevesebb a véradó, mint máskor, pedig a vérre most is szükség van. Akad olyan cég, amelyik jutalmazza az önkénteseket. Hagyományos építészeti technológiákkal tették rendbe a Szennai Skanzen néhány épületét, ez a tábor a kezdetek óta rendkívül népszerű. Koncertek, gyermekfoglalkozások, főzőverseny. A többi között ilyen programok várták az érdeklődőket a Várdai Falu és Családi Napon. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
1: Itt a rádió, mostan pedig fél perccel, fél öt után megyünk tovább Miley Cyrus dalával, már is itt van a Flowers. We were good.

Zed, Mara Morris és Gray közöse a The Middle szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 3:45 van, a következő dalokkal pedig már a búcsúzom. 11 órától mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál itt az FM 91.2-n Horváth Szabit hallottátok. Vasárnap reggel 7 órakor térek vissza ide az FM 91.2-re a mikrofon mögé, tartsatok akkor is majd velünk, de a folytatásban is, ha jó zenére vágytok, 17 órakor Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, utána a kolléganőm egyébként óránként fogja ezt tenni. Minden óra egész kor itt az FM 91.2-n, és közben pedig megállíthatatlanul szólnak a zenemaratonban a napjaink, a közelmúlt és a régemúlt legkedveltebb slágerei. Kemre dala jön, a Feel Alive, majd a Tégedet Fene Gyerek, Robbie Williams is itt lesz a Rock DJ-vel. Ezekkel kívánok nektek tovább.

0: Kiss.
1: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Mostantól új helyen, Kaposváron, a Fő utca 18 szám alatt várjuk ügyfeleinket. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
5: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A továbbiakban is várják a városlakók véleményét az új buszmenetrenddel kapcsolatban. Több helyen is adhatnak vért a jövő héten is, Somogyban. Jó napot kívánok, 5 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok, erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. A jövő héten több helyszínen is lesz véradás Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat július 27-én Balatonszemesen, 29-én Tabon, míg Kaposváron július 28-án és 31-én a Területi Vérellátó Intézetben, valamint július 31-én délután a Kaposvár Plázában várja a véradókat. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás egy 71 éves férfi ellen. A járőrök július 23-án délelőtt ellenőriztek az utakon, amikor egy félreállított gépkocsi vezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett. A helyi lakost előállították mintavételre, vezetői engedélyét pedig bevonták. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Öv csatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Életveszélyes mutatványt hajtott végre 2 fiatal az érdi vasútállomáson. A rendőrség szerint a 2 személy egy induló vonat oldalába kapaszkodva utazott, majd Érd felső megállóhelynél leugrottak a szerelvényről és elfutottak. Az esetről videófelvétel is készült, amely alapján a rendőrség vasúti szabálysértés gyanúja miatt indított eljárást, és a lakosság segítségét kéri a fiatalok azonosításában. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a vonatok oldalán való utazás rendkívül veszélyes, akár tragédiához is vezethet. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A Mogyoródi pályán pénteken megkezdődtek az események a szabad edzésekkel, szombaton az időmérő edzés következik, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a futam. A magyar verseny a szezon egyik kiemelt állomása, amelyet idén is több 10 000 szurkoló követhet a helyszínen.
1: Időjárás jelentés.
6: A délután folyamán is marad a zömében napos, néhol felhős idő. A legmelegebb órákban 24-25 fokot mérhetünk majd, csapadékra továbbra sincs kilátás.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. július 24-e, péntek este 6 óra van. Kaposvár és a Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Továbbra is várják a kaposváriak véleményét a buszmenetrenddel kapcsolatban. Folytatódnak Kaposváron a lakossági fórumok az új autóbuszmenetrend tervezetéről. Erről számolt be Szita Károly közösségi oldalán. A következő egyeztetéseket július 30-án a Szent Jakabi Művelődési Házban, augusztus 4-én a Tüskevári Művelődési Házban, augusztus 5-én a Töröcskei Művelődési Házban, majd augusztus 6-án a Kaposvár Arénában tartják, minden alkalommal délután 5 órától. A városvezetés továbbra is várja az utasok javaslatait és észrevételeit, akik a fórumok mellett e-mailben vagy levélben is elmondhatják véleményüket. Az új menetrend tervezete augusztus 10-éig véleményezhető. Csúcson a Kaposvári Kampusz. Történelmi rekordot ért el a felvételin a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Az idei általános felvételi eljárásban összesen 3933 hallgatót fedtek fel a matek képzéseire, ami közel 20%-os növekedést jelent a tavalyi létszámhoz képest. A legnagyobb kaposvári érdeklődés továbbra is az agrárképzések iránt mutatkozott. Ezen a területen 1853 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel. Jelentősen nőtt a műszaki, a gazdaságtudományi és a pedagógus képzésre felvettek száma is. Utóbbi területen rekordot jelentő 658 hallgatót vettek fel. A kaposvári kampusz történetében először lépte át az 1000 főt a felvett hallgatók száma, emellett több vidéki képzési helyen is jelentős bővülést értek el. Az egyetem új képzésekkel is bővítette kínálatát. Kaposváron például gyógypedagógiai tanári mesterképzés indult. A MATE szerint az eredmények azt mutatják, hogy az intézmény képzései egyre vonzóbbak a hallgatók számára. Utolsó simításokat végezték ma a kórház környéki utakon. Pénteken ideiglenes forgalomkorlátozás volt a Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében aszfaltozási munkák miatt. A lezárás a Kaposi Mór Oktató Kórház környékén zajló nyári út- és közműfelújítás utolsó üteméhez kapcsolódott. A beruházás során korszerűsítették a gázvezetéket, felbontották és helyreállították az útburkolatot, valamint megújult a kereszteződés aszfaltja is. A munkálatok idején a Német István fasorról nem lehetett behajtani a Bicó Ferenc utcába, amelyet átmenetileg a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lehetett megközelíteni. A ki- és behajtást kézi forgalomirányítás is segítette. Munkapróbát tartottak a Vadvirág Alapítványnál. Munkapróbán vehettek részt fogyatékossággal élő fiatalok a Kaposvári Vadvirág Alapítványnál. A háromhetes program során a résztvevők többek között a sorkapocs gyártásának folyamatát sajátíthatták el, miközben betekintést nyerhettek a munkavilágába. A kezdeményezés célja, hogy fejleszze a fiatalok önállóságát és javítsa elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon. A résztvevők szerint a feladatok elsajátíthatók és sikerélményt adnak, többen pedig már azt is tudják, milyen területen szeretnének később dolgozni. A Vadvirág Alapítvány tájékoztatása szerint a munkapróba fontos lépés abban, hogy a fiatalok megtapasztalják a munkahelyi környezetet, a rendszerességet és a közösséghez való alkalmazkodást. A programot az Együtt a pályakezdők foglalkoztatásáért kezdeményezés részeként a United Way Alapítvány is támogatta. Idén is a Toponári Iskolában táborozhatnak a kaposvári diákok. A nyári szünetben is gondoskodnak a kaposvári gyerekek felügyeletéről. Az önkormányzati napközis tábor idén is működik a Toponári tagiskolában, ahol az általános iskolások biztonságos környezetben tölthetik a vakáció napjait. A szervezők változatos programokkal, közösségi foglalkozásokkal és játékos elfoglaltságokkal készülnek a résztvevőknek, miközben a szakképzett pedagógusok folyamatosan segítik és felügyelik a gyerekeket. A tábor a családok számára nagy segítséget jelent a nyári időszakban. Gyerekek lepték el a kaposvári könyvtárat. Zenétől és vidám gyerekzsivajtól volt hangos a Takács Gyula vármegyei hatókörűvárosi könyvtár. A Kacagó csütörtökök programsorozat részeként ezúttal a Kiskondás együttes érkezett a gyermekkönyvtárba, ahol játékos, zenés és interaktív előadással szórakoztatták a kicsiket és szüleiket. A népzenei elemekkel, bábokkal és közös zenéléssel színesített programot kreatív kézműves foglalkozás zárta. A programsorozat jövő héten is folytatódik. Július 30-án a Hangerdő koncerttel várják a gyerekeket a könyvtárban. Jövő héten is nyújthatják a kezüket a véradók. A jövő héten Somogy vármegyében több helyszínen is lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat július 27-én Balatonszemesen, július 29-én Tabon, míg Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben július 28-án és 31-én, valamint július 31-én délután a Kaposvár plázában is várja a segítő szándékú véradókat. Vért 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya is szükséges. Idén is Erzsébet táborban nyaralhatnak a rászoruló gyerekek. Jelképes 1000 forintos hozzájárulással tölthetik a nyári szünet egy részét a Balaton partján azok a gyerekek, akik részt vesznek a Fonyódligeti Erzsébet tábor turnusaiban. Az augusztus végéig tartó táboroztatás során több ezer általános iskolás kapcsolódhat ki teljes ellátás mellett. A felújított vízparti táborban sport- és szabadidős programok, kézműves foglalkozások és közösségi élmények várják a résztvevőket, miközben a családok számára is nagy segítséget jelent a kedvezményes részvételi lehetőség. Ittas sofőrt szűrtek ki a rendőrök a forgalomból. Ittas sofőrt állítottak meg a rendőrök Kaposváron, még mielőtt balesetet okozhatott volna. A járőrök július 23-án délelőtt fokozott közúti ellenőrzést tartottak a Dózsa utcában, amikor egy autóst félreállítottak. A 71 éves helyi férfinél az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök előállították további mintavételre, vezetői engedélyét pedig a helyszínen bevonták. A kaposvári rendőrkapitányság az ügyben ittas járművezetés miatt indított büntető eljárást. A rendőrség hangsúlyozza, aki alkohol vagy más bódítószer hatása alatt ül volán mögé, nem csak saját, hanem a közlekedésben résztvevők életét is veszélyezteti, ezért a szabályszegők komoly következményekre számíthatnak.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Péntek este nyugodt, többnyire derült idővel búcsúzik a nap. A napsütéses idő után az éjszaka folyamán is száraz marad az idő, a hőmérséklet pedig friss, kellemes értékekre csökken. A hétvégén újabb felmelegedés kezdődik, ismét többfelé 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most hírei. Minden eddigi rekordot megdöntött a Mate Kaposvári kampuszára felvételt nyert diákok száma. A következő szemeszterben közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait. A legtöbben az agrárképzési területet választották, ott közel 2000 új hallgató érkezik a kampuszra, de a pedagógus képzésben is csúcsot döntött Kaposvár több mint 670 leendő szakemberrel. Tovább a műszaki képzéseken 100 fővel nőtt a felvettek száma tavalyhoz képest. A jövő héten több helyszínen is lesz véradás Somogyban. Az Országos Vérellátó Szolgálat július 27-én Balatonszemesen, 29-én Tabon, míg Kaposváron július 28-án és 31-én a Területi Vérellátó Intézetben, valamint július 31-én délután a Kaposvár Plázában várja a véradókat. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás egy 71 éves férfi ellen. A járőrök július 23-án délelőtt ellenőriztek az utakon, amikor egy félreállított gépkocsi vezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett. A helyi lakost előállították mintavételre, vezetői engedélyét pedig bevonták. Életveszélyes mutatványt hajtott végre két fiatal az érdi vasútállomáson. A rendőrség szerint a két személy egy induló vonat oldalába kapaszkodva utazott, majd Érd felső megállóhelynél leugrottak a szerelvényről és elfutottak. Az esetről videófelvétel is készült, amely alapján a rendőrség vasúti szabálysértés gyanúja miatt indított eljárást, és a lakosság segítségét kéri a fiatalok azonosításában. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a vonatok oldalában való utazás rendkívül veszélyes, akár tragédiához is vezethet. 33 embert fogtak el a budapesti rendőrök egy 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében. A BRFK tájékoztatása szerint további 33 embert előállítottak, a több mint 400 rendőr részvételével zajló ellenőrzések során pedig több mint 700 embert igazoltattak. Az intézkedések garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és körözött személyek felkutatása miatt történik. Emellett több szabálysértés és közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek. A rendőrség a fokozott ellenőrzéseket a főváros közbiztonságának javítása érdekében indította el. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A Mogyoródi pályán pénteken megkezdődtek az események a szabad edzésekkel, szombaton az időmérő edzés következik, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a futam. A magyar verseny a szezon egyik kiemelt állomása, amelyet idén is több tízezer szurkoló követhet a helyszínen.
0: Időjárás jelentés.
2: Péntek este nyugodt, többnyire derült idővel búcsúzik a nap. A napsütéses idő után az éjszaka folyamán is száraz marad az idő, a hőmérséklet pedig friss, kellemes értékekre csökken. A hétvégén újabb felmelegedés kezdődik, ismét többfelé 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
1: Nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
0: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
1: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Haló, szeretnék bejelenteni egy kocsanást.
2: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
1: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
0: Aztán utána csörög a názon a telefon. Jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő. Mikor mehetnék megnézni?
3: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió most. Let me tell you.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. július 24-e péntek este 8 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Györfi Betta vagyok. A következő egy órában szó lesz a parlagfű allergiáról, a nyári diák munkáról, az internetes bűncselekményekről, a mikotoxin mérgezés felszámolásáról, és zárul interjú sorozatunk a rendszerváltás kutatóval. Kezdünk azonnal. Nyakunkon a parlagfű szezon, nehéz hetek ezek az allergiásoknak. A kezelésről Széki Éva beszélgetett dr. Kuckó Évával, a Kaposi Mór-Oktató Kórház tüdőgyógyászati osztályának főorvosával.
2: Hogyha allergiáról beszélünk, és most arra gondolunk, amit a növények okoznak, akkor ilyen szempontból az augusztus milyen hónapot jelent az allergiásoknak?
3: Mindenki által köztudott, hogy augusztusban a parlagfű a leggyakoribb allergiát okozó növény virágzik, és ez okozza a legtöbb allergiás panaszt a lakosság körében, úgyhogy ez egy erős, nagyon erős szezonnak számít az évben, ez a kiemelkedő szezon. A legtöbb allergiás ilyenkor szed rendszeresebben gyógyszert.
2: Meg lehet-e valahogyan előzni a tünetek megjelenését vagy gyengülését?
3: Tekintve, hogy a betegség önmaga nem gyógyítható, igazándiból megelőzni, annyival lehet, hogy jól kezelni, tehát a várható virágzást megelőzően olyan 2 héttel el kellene kezdeni rendszeres gyógyszerszedést. Allergiás gyógyszerekre gondolok, tabletta, illetve spray formájában párhuzamosan, attól függően, hogy kinek milyen jellegű tünetei vannak.
2: Meddig tart ez az allergia szezon, ami ezek szerint augusztusban tetőzik?
3: Sokszor már nem csak augusztusban, hanem szeptemberben is, ahogy eltolódtak kicsit az évszakok, és gyakorlatilag egy nagyon ellenálló és szárazságtűrő és hőségtűrő növény a parlagfű, úgyhogy akár az első fagyokig előfordulhat, hogy a pollen allergiásoknak tünetei vannak.
2: Növekszik-e az allergiások száma? Mit lehet tudni a tendenciákról?
3: Növekedni általában növekszik, ez általában az a fiatal életkor betegsége, és hát egyre több ember tapasztalja magán a panaszokat, nem is annyira vidéken, ahol azt gondolni több növényzet van, hanem az urbánus városi környezetben, ahol mindenféle más környezet szennyező anyag, kipufogógáz, parigázok mellett, ezek kapcsolódnak a pollennel, és így komplexebben okoznak tüneteket a légúti rendszerben.
2: Ahogy említette, egyre több az allergiások száma, mondhatjuk ezt, hogy egy ilyen civilizációs betegség, ahogy ön is mondta, a városban egyre nagyobb száma jelennek meg.
3: Igen, egyértelműen szerintem hívhatjuk annak, igen.
2: Mi lehet a megoldás? Vannak-e már jó kezelési módok? Ahogy ön is említette, ez tulajdonképpen egy állapot, nem egy betegség, vagy meg kell tanulni ezzel együtt élni?
3: Hát zömében inkább és meg kell tanulni vele együtt élni. Van gyógyítási lehetőségként, specifikus immunterápiára van allergológus szakorvosnál lehetőség, de ez is gyakorlatilag egy terápiát jelent, egy hosszas terápiát, olyan 1-2 éves terápiát, ami eddig az allergiás gyógyszereket is szedni kell, és ezt a bizonyos specifikus immunterápiát is kapni kell, és ugye ez akkor, hogyha valakinél többféle allergén is szerepelt játszik a panaszaiban, az akkor minden egyes allergénre külön el kell végezni, úgyhogy ez egy kicsit azért komplexebb és hosszabb folyamat.
2: Említette, hogy többféle dologra is allergiások lehetünk, ugye eddig a parlagfűről beszéltünk, de nagyon sok ember szenved például az ételallergiától. Mit lehet erről tudni?
3: Az ételallergiák kicsit komplexebb történetek, ugye most nagy figyelmet kaptak ezzel a sajnálatos kisgyerek halálával, és ugye támogatottá vált az ennek kivédésére, az allergiás fatális reakció kivédésére szolgáló injekciónak a támogatottsága az OEP által. Igazándiból vannak ételallergiák, és inkább étel intoleranciák, tehát különböző tüneteket is a köznyelv azért allergénként vagy allergiaként fémjelez. Igazándiból ételallergia az ez a nagyon súlyos, akár fulladáshoz és halálhoz vezető allergiás reakció. Nagyon sokszor inkább ételintolerancia van, vagy olyan ételeket fogyasztunk, ami a szervezetben nagy mennyiségű hisztamint vált fel, és ez okozza a tüneteket, vagy pedig bizonyos részeire az ételnek, például mondjuk a tejcukor érzékenységnél nincs elég laktázenzim, ami elbontja, és ezért jönnek a tünetek. De a köznyelv ezt is ételallergiaként apostrofálja, hát kivizsgálás kell gasztroenterológus, illetve allergológus szakorvosnál, és akkor el lehet dönteni, hogy tényleg ételallergiáról vagy intoleranciáról van szó.
2: Melyek azok a tünetek, amelynek a megjelenésekor mondjuk egy szülőnek kell gondolkodni azon, hogy esetleg érdemes elvinni szakemberhez a gyermeket?
3: Nagyon sokszor kisgyerekeknél már korai életkorban is jelentkezhet, tehát akár 1-2 évesen is lehet pici gyereknek allergiás szénanáthája. Jellemző a családi terheltség, tehát hogy a szülőknek is, a nagyszülőknek is van allergiás megbetegedése, ott elég korai életkorban is akár megszületik ez az allergiás diagnózis, és kisgyerekkorban nem csak szénanáthás jellegű tüneteket, hanem a légúti rendszernek a nem fejletlenség, a korból adódó természete folytán, és abból adódóan, hogy a kisgyerekek ugye ilyenkor ismerik meg a világot, kerülnek közösségbe, önálluk nagyon sokszor nem csak szénanáthás jellegű náthás tünetekkel, hanem aszmás tünetekkel jelentkezik a betegség.
2: Meg lehet ezt teljesen gyógyítani, tünetmentessé lehet tenni, vagy aki egyszer már valamire allergiás lett, akkor számíthat rá, hogy ez végigkíséri az életét.
3: Hát inkább az utóbbi, tehát gyógyítani, azt már beszéltük, hogy igazándiból nem lehet kilőni egy allergént egy ilyen specifikus immunterápiával lehet, de utána tulajdonképpen a betegséggel együtt kell tudni élni, és kezelni kell. Tehát megfelelő kezeléssel az allergiás szénanáthának a tüneteit, azt minden házi orvosnak kötelessége ellátni, minden olyan gyógyszer, ami erre adható, az bármilyen orvos által ugyanolyan módon felírható és ugyanúgy támogatott. Ha aszmára utaló tünetek vannak, akkor kell tüdőgyógyász szakorvoshoz irányítani az allergiás pácienst. Ennek a tünetei köhögés, sipoló légzés, zihálás, éjszakai ébredés, köhögő rohamra. Úgyhogy ezzel tüdőgyógyászhoz illik fordulni.
2: És ha valaki bizonytalan, érdemes esetleg többször elvégeztetni, akár szakemberrel, akár otthon valamilyen allergiatesztet.
3: Az allergiatesztet nagyon sokszor túlértékelik a szakmai ajánlás alapján, gyakorlatilag a tünetek alapján fel kell tudja állítani bármilyen doktor, házi orvos is az allergiás szénanátha tünetegyetességből a diagnózist. Gyakorlatilag panaszos időszakban, tehát ilyenkor, mikor dübörög az allergia szezon, nincs értelme allergiatesztet csinálni, mert allergiatesztet csak allergiagyógyszerszünetben, tehát egy hetes gyógyszerszünetben lehet csinálni. Ilyenkor kitesszük annak a pácienst, hogy ő egy hétig rosszabbul érzi magát, akár fokozódó tünetként aszmás tünet jelentkezik, tehát amikor a pollen szezon lezárul, az az ideális időszak az allergiateszt elvégzésére. Ha valakinél már egyszer igazolódott egy allergén, kóroki szerepe, akkor nem nagyon van értelme ezt megerősítően néhány év múlva is megismételni. Az egész allergiás tünet együttes elég hullámzó történet, tehát van olyan páciens, aki 3-4-5 évig is akár gyengébb tüneteket tapasztal, és alig szed gyógyszert, nem fordul orvoshoz. Utána jön valami, és valamiért újra berobban jobban a betegsége, és akkor jobban kell gyógyszert szednie. Gyakorlatilag nincs külön gyógyszer arra, hogyha valaki poratka allergiás, vagy parlagfű allergiás, vagy mondjuk, mit tudom én, fűpollen allergiás, ugyanaz a gyulladásos mechanizmus zajlik, és ugyanaz a gyógyszer hatékony, bármilyen fajta allergén okozza a tüneteket.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Sok diák vállal munkát nyáron, ennek szabályozásáról Püspök Poszovácz Gabriellát kérdezte Keszthelyi Tibor. Elsőként arról érdeklődött a NAV szóvivőnél, hogy milyen feltételek mellett dolgozhatnak a diákok.
2: Diákok már 16 éves koruktól dolgozhatnak, sőt 15 évesek, nappali tagozatos diákok iskolai szünetben is vállalhatnak munkát, azonban fontos, hogy 18 év alatt szülői vagy törvényes képviselői engedély szükséges a munkavállaláshoz. A diákoknak is adóazonosító jellel kell rendelkezniük, és hogyha nincsen, akkor a T34-es nyomtatványon tudnak igényelni, legegyszerűbben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás segítségével, akár mobiltelefonon is, és bizony a diákokra is ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a felnőtt munkavállalókra, akár a bejelentésükkel, akár a foglalkoztatásukkal kapcsolatban, viszont az adókedvezmény is, a 25 éven aluli fiatalok adókedvezménye is ugyanúgy vonatkozik rájuk.
3: Mi a főszabály a 25 éven aluliak adókedvezményével kapcsolatban, ha már megemlítetted?
2: A 25 éven aluli adókedvezmény egyik főszabálya, hogy a kedvezmény összege évről évre változik, vagyis az előző évi júliusi átlagbér függvénye. Az idei évben 715.765 forint jövedelem, míg a 25 éven aluliaknak nem kell adót fizetni, így akár 107.365 forintot tudnak megspórolni havonta. Számos jövedelem típusra vonatkozik, a többek között a munkabérre, vállalkozói és őstermelő jövedelemre, nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, tehát széles spektrumban tudják igénybe venni a jogosultak. Ugye a 25. életévük betöltésének hónapjáig tudják igénybe venni ezt a kedvezményt a fiatalok, és lényeges, hogy ez egy olyan kedvezmény, amit nem kell kérni, automatikusan megkapják, adóelőleg nyilatkozatot akkor kell kitölteniük, hogyha valami oknál fogva évközben nem szeretnék igénybe venni a kedvezményt, és majd a következő évi személyi jövedelemadó bevallásban szeretnék egy összegben visszaigényelni.
3: Aki diákokat szeretne foglalkoztatni, milyen módon teheti meg szabályosan?
2: Ahogy említettem, a diákok bejelentésére és a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok néhány kivételtől eltekintve megegyeznek, úgymond a felnőtt, vagyis más foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozása, vagyis a diákokat ugyanúgy be kell jelenteni, ugyanúgy kell bevallást benyújtaniuk, és hogyha nem felelnek meg a feltételeknek, akkor adót is kell fizetniük. Az, hogy milyen módon foglalkoztatják a diákokat, illetve a diákok hogyan helyezkednek el, az leginkább attól függ, hogy ők mennyit szeretnének dolgozni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy akik hosszabb távon szeretne a nyár folyamán dolgozni, iskola szövetkezet segítségét kéri, vagy közvetlenül a munkáltatónál helyezkedik el, aki csak néha-néha dolgozna, jellemzően egyszerűsített foglalkoztatottként vállal munkát, és egyre népszerűbb a háztartási alkalmazottként történő munkavégzés is.
3: Na, ha most már felsoroltál többet is, melyik a legnépszerűbb foglalkoztatási forma ezek közül?
2: Talán az egyik legnépszerűbb az iskola szövetkezet, hiszen ilyenkor a diákoknak nem kell a TB járulékot sem megfizetniük, és hogyha 25 éven aluliak és a bruttó jövedelem nem haladja meg ezt a bizonyos 715.765 forintot, akkor személyi jövedelemadót sem kell fizetniük, viszont tanulói jogviszonyigazolás szükséges az ilyen típusú munkavállaláshoz.
3: Folytassuk a munkáltatónál történő elhelyezkedéssel. Mire kell ilyenkor odafigyelni a diákoknak?
2: Hogyha valaki közvetlenül a munkáltatónál helyezkedik el, akkor érdemes írásos munkaszerződéssel rendelkezni, és ez nagyon sok esetben a diákok érdekeit is védi, hiszen ebben van megfogalmazva a követelmény, úgymond, hogy milyen munkát kell elvégezni, milyen munkakörben, hány órát dolgoznak, és milyen munkabért fognak kapni. Lényeges, hogy 18 év alatti diákok esetében a törvényes képviselő hozzájárulása, illetve aláírása szükséges a munkaszerződésen. Hogyha valaki ezt a foglalkoztatási formát választja, akkor 18,5% társadalombiztosítási járulékot is kell fizetnie, és hogyha a fizetése meghaladja ezt a bizonyos 715.765 forintot, akkor 15% személyi jövedelemadót terheli. Egyébként, hogyha 25 éven aluli és a bruttó fizetése nem érje el ezt az összeget, akkor természetesen az adókedvezményt ugyanúgy igénybe tudja venni. Akár csak úgymond a felnőtt munkavállalókat, a diákokat is be kell jelenteni a foglalkoztatásra, foglalkoztatónak, és január 31-ig egy igazolást is át kell adni a részükre.
3: Ha egyszerűsített foglalkoztatást nézzük, ilyen esetben milyen szabályok vonatkoznak a diákokra?
2: Egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem szükséges a munkaszerződés, az írásos munkaszerződés, azonban a munkáltatónak még a munkakezdés megkezdése előtt be kell jelenteni a diák foglalkoztatottakat is. Ezt meg lehet tenni a T1042-e nyomtatványon, a 185-ös telefonon, vagy pedig az egyszerűsített foglalkoztatás segítő bejelentő mobil applikációval, az EFO mobil applikációval. Ugye a diákok is dolgozhatnak egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági vagy turisztikai idény munkaként, vagy pedig alkalmi munkában, és rájuk is vonatkozik az a bizonyos 120 napos korlát, vagyis a munkaviszonyok együttes időtartama az adott évben nem haladhatja meg a 120 napot, kivéve a mezőgazdasági idény munka esetén, ilyenkor még plusz 90 nap áll rendelkezésre. Az, hogy a diák mennyit dolgozott, mennyit dolgozhat még, és ez nem csak a diákokra vonatkozik természetesen, hanem minden foglalkoztatottra, akár a foglalkoztatói, akár a munkavállalói oldalon is könnyedén megtekinthető, például a NAV mobil alkalmazásában a foglalkoztatási adatok között érdemes egyébként ezt használni, folyamatosan figyelni, hogy hány nap van még vissza ebből a bizonyos 120 napból. Lényeges, hogy egyszerűsített foglalkoztatás esetén a diákokat sem fizetési, sem bevallási kötelezettség nem terheli, kivéve akkor, hogyha a keresetük túllépi a mentesített keretösszeget, és akár csak a másik foglalkoztató esetében itt is a foglalkoztatónak január 31-ig egy összesített igazolást kell átadni a diákok részére.
3: Visszakanyarodnék az első kérdésem, mert már akkor megütötte a fülemet, hogy megemlítetted, hogy egyre gyakoribb a háztartási munka. Ez gondolom én nem csak nekem, másoknak is újdonság. Erről mit kell tudni?
2: Így van, egyre népszerűbb a háztartási munka akár a diákok körében is. Ilyenkor nem egy klasszikus munkáltatónál helyezkedik el valaki, hanem természetes személynél, például egy családnál, és a családban élők minden napjaihoz nyújt segítséget, akár diákként, mint munkavállaló. Ilyen lehet például a gyermekfelügyelet, a korrepetálás, a ház körüli munkák, például takarítás, kertgondozás, fűnyírás. Ilyen esetben érdemes háztartási alkalmazottként dolgozni, hiszen a diákot, illetve a foglalkoztatót sem fizetési kötelezettség, sem bevallási kötelezettség nem terheli. Azonban a munkaadónak, vagyis a család egyik tagjának a diákot természetesen be kell jelentenie az adott hónapra, mint háztartási alkalmazott.
3: Nagyon kardinális kérdés, hogy meddig diák a diák. Mondjuk aki idén érettségizett, vagy mondjuk befejezte a felsőfokú tanulmányait, az dolgozhat még diákként?
2: Azok a diákok, akik idén befejezték, például hamarosan, ugye a következő napokban befejezik a tanulmányaikat, legyen az általános iskolai, középfokú vagy felsőfokú iskola, a diákigazolvány érvényességéig még diákként dolgozhatnak, vagyis október 31-ig van erre lehetőség, ez ugye lényeges például az iskola szövetkezet általi foglalkoztatás esetén.
3: És végül, de nem utolsó sorban, hogyha kérdések merültek fel a téma kapcsán, akkor hát feltételezem, hogy a NAV nagyon szívesen megválaszol minden kérdést. Milyen platformokon lehet benneteket elérni?
2: Diákmunkával kapcsolatban is érdemes böngészni a honlapunkat, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol a 72-es számú információs füzet kizárólag a diákok foglalkoztatásával kapcsolatban sorolja fel a lehetőségeket, illetve ad válaszokat a kérdésekre. Emellett különféle tájékoztatók és gyakori kérdések is találhatók honlapunkon, illetve adatbázisok, ahol érdemes leellenőrizni a rendő foglalkoztatott, például, hogyha valaki közvetlenül a munkáltatónál szeretne elhelyezkedni, ez egy kiváló lehetőség, illetve ha bárkinek további kérdése merülne fel, és a honlapunkon nem talál választ, akkor a 1819-es infovonalon tudnak segíteni munkatársaim.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
4: Egy fárasztó nap után

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Napjaink egyik leggyakrabban használt, szinte nélkülözhetetlen vívmánya az internet. Számtalan előnyös tulajdonságán túl azonban bűncselekmények helyszíne is lehet a világháló. A biztonságos netezés a felhasználón is múlik. Hogy miért, arról dr. Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna rendőr alezredest, a Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét kérdezte Keszthelyi Tibor.
2: Éppen a napokban olvastam egy cikket, hogy Magyarországon szinte azt javasolják a turistáknak, hogy az értékeiket, egy drágább órát, a nyakláncot ne hagyják a karjukon és a nyakukon. Ennyire rossz lenne a helyzet?
3: Hát azért ezt nem gondolnám, de az biztos, hogy az értékeinket...
2: Vannak helyszínek, akkor inkább így mondom.
3: Így van, ahol... így van. És mint az összes többi témánál, amiről korábban beszéltünk, itt is el kell, hogy mondjam, itt mi magunk is nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy tényleg ne váljunk bűncselekmény áldozat. Hiszen például, hogyha zsebtolvajlásról beszélünk, ugye a zsebtolvajok hogy dolgoznak? Látják, hogy elő van a pénztárca, látják, hogy nyitva van a táska, és a pillanat alatt belenyúlnak és kiveszik. Ha nem tesszük ezeket látható helyre, akkor nyilván nem is leszünk bűncselekmény áldozata.
2: Tehát nem kísértjük a sorsot magyarán.
3: Hát így van, tehát nem a farzsebbe hordjuk a pénztárcát, meg a telefonunkat, mert onnan tényleg egy pillanat műve kiszedni, illetőleg a hölgyek a táskájukat nem kéne nyitva hagyni, kilóg belül a pénztárca, mert azt is simán el tudják vinni. Illetőleg arra még nagyon kell figyelnünk, hogy az értékeinket ne hagyjuk már ott mindenhol, padon, leülünk, ott hagyjuk, visszamegyünk, nem biztos, hogy ott lesz. Vagy a pulton fizetünk, vagy szórakozó helyen fizetünk, beszélgetünk, elfordulunk, és már nincs ott. Tehát ezeket mi magunk meg tudjuk óvni.
2: Életbeli példát mondok, Budapesten jártam nem is olyan régen, kislányommal beugrottunk egy gyors étterembe, mert rettenetesen megéheztünk, és amikor mondták a számunkat átvenni az ételt, ott hagyta az asztalon a telefonját, a kistáskáját, mindent. És mondta, lányom, ez Budapest. Ugye minél nagyobb egy hely, vagy akár egy fesztivál, vagy ahol nagy az embertömeg,
3: strandon.
2: Hát alapvetően ott tűnnek fel ugye a zsebtolajok is.
3: Igen, de hogyha ott felejtek egy esti sétánál, egy padnál valamit, akkor lehet, hogy éppen nincsenek sokan, de nem biztos, hogy reggelre meg fogom találni. Tehát ez már mi felelősségünk az, hogy a saját értékeimre vigyázok.
2: Hát persze, ki másé lenne.
3: Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, hogy a magam dolgaira vigyázok. Ha például elmegyünk egy fesztiválra, vagy egy olyan rendezvényre, ami nagy tömegeket von, azt javasolnánk, hogy nagy értékű nyakláncot például ne tegyünk a nyakunkba, mert ott is a tömegben nem biztos, hogy észreveszünk, hogy leszedik rólunk azt a nyakláncot, utána pedig hát vagy leesett, vagy levették, igazából nem lehet megmondani.
2: És az már sose lesz meg.
3: Hát azért bízunk benne, hogy meg lesz, de minden esetre kellemetlen, hogyha különösen mondjuk egy nagy értékű dologról beszélünk, mondjuk egy ballagási nyakláncról, hogyha hivalkodunk vele, vagy kitesszük, tehát nem érdemes kárkockáztatni, így mondanám.
2: Egyébként ugye ezek jellemzően általában valamilyen rendezvény, vagy helyszín köré csoportosuló bűncselekmények, típusos bűncselek, vagy tömegközlekedés.
3: Eszközön, amikor sokan vannak a metróban, a buszon, akkor figyeljünk arra, de ez ugyanúgy vonatkozik mondjuk egy fesztiválra is, hogy a hátizsákunkat, azt ne úgy hordjuk már hátizsákot, hogy a külső zsebében van az összes pénzünk, bankkártyánk, telefonunk, hanem akkor itt szorítsuk magunkhoz, a nők a táskájukat szorítsák magukhoz. Tényleg egy pillanat műve is észrevétlenül dolgoznak ezek a zsebtolvajok. Tehát mi magunk észre se vesszük, csak amikor már keresjük a pénzünket, a telefonunkat, akkor veszük észre, hogy nincsenek már meg.
2: Jellemző egyébként, hogy amikor akár egy fesztivál van egy adott településen, ami egyébként egy békés kisvároska mondjuk, és rendeznek egy fesztivált, ahol várhatóan sok-sok több ezer ember megjelenik, akkor akár ezek a bűnözők kifejezetten keresik ezeket a rendezvényeket.
3: Így van, előfordulhat, így van. Azért alapvetően a bűnelkövetők mindig kihasználják az adott lehetőséget. Tehát nyilván ilyenkor keresik, hogy ki az, akit meg lehet lopni.
2: Amit beszéltünk, strandon az ott hagyott értékek, fesztiválon tömeg, akár a vásárba is, a hétvégi vásárba is, ahol lényegesen
3: többen vannak. És nagyon sokszor látunk ilyet, hogy tényleg a nagyon márkás, nagyon drága telefonok a farzsebből lógnak ki. És nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy ez felelőtlenség.
2: Pedig manapság a hány embernek amennyire fontos a saját telefonja, tényleg az a minimum, hogy a lehető legtöbbet megteszi annak érdekében, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává. magává.
3: Igen. Ha meg mégis, akkor pedig a rendőrségből 112-es telefonszámot kérjük, hívják föl.
2: Van rá is egyébként, hogy ilyen ellopodókat esetleg visszajutatnak a gazdához?
3: Hogyne. De van olyan, hogy például eszébe jut, hogy mégse ott volt a telefon, hanem meg lett későbbiekben a telefon, tehát ilyen is azért előfordul. Vagy például, ha valaki olyan állapotba kerül egy fesztivál során, hogy azt se tudja, hogy merre van, hol hagyta el a telefonját, ilyenek is vannak.
2: Hát, ha valaki erre készül, akkor inkább ne vigyen semmit egy bankkártyán kívül.
3: Igen, és azért arra figyeljünk, hogy például a bankkártyád, a PIN kódot, azt nem tegyük soha a bankkártya mellé, ha mondjuk egy pénztárcába tesszük, ne legyen egymás mellett a PIN kód és a bankkártya.
2: Tehát, ha lehet, akkor már ne tálcán nyújtsuk át a kínálkozó lehetőséget. Igen. Köszönöm szépen!
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Rovarok segíthetnek megoldani az egyik legsúlyosabb hazai agrár problémát. A matek kutatói olyan módszert dolgoztak ki, amelyel a mikotoxinnal szennyezett kukorica is használhatóvá válhat. A megoldás lényege, hogy a toxinos terményt előbb rovar lárvákkal etetik meg, így a mérgező anyag nem kerül tovább a takarmányláncba, viszont értékes fehérje keletkezik belőle. Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
2: Az utóbbi években, főként az asszályos időkben egyre nagyobb problémát okoz a mikotoxinnal szennyezett kukorica.
3: Volt a Frisbee ZRT-nek is olyan tétele, amelyben magasabb volt az aflatoxin tartalom, ezért meg kellett sebesíteni, és ez 10 milliós nagyságrendet ért el. Kivettük a kukorica nagy részét a takarmányból.
2: A Mate Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének munkatársai olyan megoldást kerestek, ami beilleszthető a körforgásos gazdálkodásba is. Szabó István tanszékvezető, egyetemi docens.
4: Arra gondoltunk, hogy ha ezek ilyen nagy mennyiségben ott vannak és problémát okoznak, hiszen takarmányként nem felhasználhatóak, akkor mi lenne, hogyha más utat választanánk, és mi azt választottuk, hogy még mielőtt takarmányként felhasználnánk, előtte hívjuk segítségül a rovarokat. A rovarokkal, pontosabban rovarlárvákkal megpróbáljuk megetetni a toxinos kukoricát, és aztán utána pedig a rovarokat etetjük meg annak rendje és módja szerint, vagy baromfival, vagy fertéssel tulajdonképpen, illetve hát mi az intézeten belül főként abban az irányban mozdítjuk el a rovarfelhasználást, hogy halakban, akvakultúrában hogyan tudjuk ezt hasznosítani.
2: Akkor jól értem, hogy végső soron egy takarmány alapanyag készült?
4: Ugye a toxinos kukorica nem használható, nem adható sem sertés, sem baromfi, sem hal takarmányként. Itt van a fő probléma igazából. Így az a kukorica, ami egyébként sincs túlságosan jó állapotban az asszály miatt, hiszen a növény a védekező rendszerünk leromlott, az nem tud védekezni a gombáktól, a gombák megtelepednek rajta, és aztán később ők kezdik el termelni a toxint. Ez a toxin, ez nem használható föl takarmányként, mármint közvetlenül, de ilyen közvetett módszerrel, hogy először etetjük a rovarokkal, mi ebben a kétféle rovart szoktunk használni, az egyik a fekete katona légy, a másik pedig a lisztbogárnak a lárvája. Ebben a kísérletben mi a lisztbogarat alkalmaztuk, ha a lisztbogár lárvájával megetetjük a kukoricát, a toxinos kukoricát, akkor a rovar fehérje, ami keletkezik, az már nem tartalmaz toxint, ezt igazoltuk a kísérleteinkkel, így tehát továbbadható takarmányozási alapanyagként.
2: A hazai gazdaságokban megjelenhet ez a megoldás, nyújthat valós segítséget a gazdálkodóknak?
4: Ennek egyetlen problémája van, hogy a döntéshozatalban a rovarból termékelőállítást, ezt ugyanúgy állati termékelőállításnak gondoljuk, vagy állattenyésztésnek gondoljuk, mint ahogy a sertés előállítást, vagy a szarvasmarha tenyésztést, vagy a baromfit. Tehát nem adhatunk elvileg, ha betartjuk a hatályos jogszabályokat, akkor a rovaroknak nem adhatunk kvázi rosszabb takarmányt, vagy más minősítésű takarmányt. Úgyis úgy kell ezt egyszerűen érteni, hogy ilyen magas toxintartalmú takarmányt nem adhatunk a rovaroknak, legalábbis a mostani szabályozások szerint. Tehát ez a lépés azért nem tud a gyakorlatban megvalósulni, vagy mert egyelőre abban a falba ütközünk, hogy a szabályozás az nincs a pártján ennek a használatnak. Mi azt látjuk, hogy az eredményeink alátámasztják, hogy ez az irány jó, vagy jó lehet, és most kell elkezdeni tárgyalni a döntéshozatallal abban a kapcsolatban, hogy olyan nem lenne érdemes átgondolni azt, hogy a rovarokkal mégis fel lehessen etetni olyan mezőgazdasági ilyen típusú hulladékokat, amelyeknek a kezelése egyébként is problémás, hiszen hogyha a toxinos takarmányokat, az ilyen magas toxintartalmú takarmányokat nem használjuk föl, akkor két dolog van, az egyik az, hogy veszélyes hulladékként kell őket kezelni, ennek óriási a költsége, a másik pedig, hogy valamilyen módon illegálisan kerülnek kivezetésre, és aztán nem tudom, megjelenhetnek erdők szélén, haltakarmányozásban, amelyek már kevésbé ellenőrzöttek.
2: A kutatók abban bíznak, hogy a kutatási eredményeik hamarosan a gyakorlatban is hasznosulnak.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Mező Gábor kutatóval készített riport sorozatunk utolsó előtti epizódjában a modern média eszközök és a politika kapcsolatáról érdeklődött kollégánk Szekeres Marnó Alán.
2: Tehát nagyon hasznos dologra is felhasználható. Én közösségépítésre használtam, és ebbe a szempontból egyébként egy csodálatos dolog, mert máshogy egyébként nagyon nehezen értem volna el ezekhez az emberekhez. Tényleg egy igazságos rendszert mindenki tudja használni, egyébként még ingyenes is. Úgyhogy én is azok közé tartozom, akik igyekszem ezt a magam szempontjából jóra használni, ez nyilván megítélés kérdése, de számomra egyébként ez nagyon hasznos, és nagyon fontosnak is tartom egyébként a visszajelzéseket. Tehát például volt egy olyan üzenet, nem is tudom, hogy ki írta, valaki írta, hogy igazából nagyon jó, amit itt csináltam, de most bármi lesz a választás, az a választás előtt írtam, most már igazából azon kell dolgoztam, hogy lehetnék egy ilyen összekötő ember, neki kicsit a két oldalt, hogy megpróbál mindenkivel kommunikálni, és most már igazából ezzel kell foglalkoznom, mondjuk leírtam azt, amit akartam, és most már egy kicsit úgy békéltetni. És ez például azóta sem csináltam ezzel semmit, de akkor, amikor olvastam, egyébként megfogott, és az a vicces, hogy még a választás előtt azt gondoltam, hogy akkor egyébként ez jó lenne ezt képviselni, hát majd megpróbálom valahogy, mert túlmutat ezen a politikán, meg aktuál politikán, hogy hát, ahogy a nélküled, lehet, vannak, akik rögnek rajta, vannak, akinek nem jelent semmit, ugye a nélküled című szám, de amikor az ember hallgatja mondjuk kint a Puskásban is tudja, hogy ott együtt énekli. Szerintem még DK-s is énekli, Tiszás és Fideszes és mindenki. Tehát igazából egy vérből valók vagyunk, tehát valamikor egyébként a dolgainkon ki kell beszélni, meg kell tanulni újra kommunikálni, meg kéne találni azokat az embereket, és ki kéne közösíteni a közösségnek azokat az embereket, akik militánsak, és egyébként akik rosszat akarnak, és szerintem ezt mindenki látja maga körül, egy kicsit kinyitja a szemét. Általában az szokott lenni a nehézség, mondok egy példát, hogy hát még vitám is volt emiatt, hogy hát jó, hogy mondta, hogy akkor a jobb oldalról Fidesz ilyen, meg ez, azzal, milyen problémák, hogy beszél, stb. És akkor mondom, hogy ilyen álló, és a Tóth Avé, meg ez, meg az. Hát ő annál nem érzékel. Hát mondom, mind nem érzékeled. Hát lehet, hogy téged nem zavar, de ha objektíven, normálisan megnézed egyébként, hogy miket írt, mennyi gyűlöletet keltett egyébként a szövegeivel. És tudok, innen is, onnan is fel tudunk sorolni ilyen embereket. Vannak egyébként engem is közéjük sorol, nyilván visszautasítom, meg nem gondolom így. De hát látható, hogy nagyon sokan egyébként ebből éltek. Még régen volt egy, szerintem még fönn van a Zárokások blog, ez egy nagyon jó ilyen lexikon volt, azt hiszem 100 ember volt rajta. Na hát ott van jobbról, balról minden olyan emberek, akikről igazából tényleg más se csináltak, még gyakorlatilag a gyűlöletet keltették az úgynevezett másik tábor ellen, vagy így ásták ezt az árkot. Nem mondom, biztos, hogy van közöttük, tehát ezt nem úgy képzelem, hogy utasítást kaptak és amiatt csinálják. Biztos, hogy van, akinek egyébként igazsága is van, vagy van részigazsága, de hát lehet látni, hogy kik azok, akik egyébként azon dolgoztak, hogy megosszák ezt a társadalmat. Erre is mondjuk most ugye ez megy, hogy a NER az végig azon ment, hogy megossza a társadalmat. Ha innen megkérdezel egyébként, meg azt mondja, hogy nem, hát mi össze akartunk mindenkit. Ki tegyen ebbe igazságot? Mit lehet egyébként ezután kezdeni? Hát szóba kell állni egymással, beszélgetni kell egymással, és azt, aki válhatatlan stílusban kommunikál, tehát mondjuk mint egy bolsevik, vagy mint egy nyilas, akkor gyakorlatilag azokat szépen kilökni, hogy figyeljetek, veletek nem akarunk beszélgetni. Tehát alapból azt látjuk, hogy a véleményvezéreknek a jelentős része is ilyen, hogy a Facebookon nagyon sok ilyen ember uralkodik, úgy mocskolódnak, és olyan szinten személyeskednek, és mennek le tényleg ilyen a csatorna szinte, hogy az hihetetlen. Hát egyre fontosabb feladat egyébként, hogy ezeket az embereket úgy megmutassuk, hogy na nem, velük nem lehet kommunikálni. Viszont nekünk a többségnek valójában beszélgetnünk kell.
3: Sokszor gondolkodom azon, hogy lehet az, hogy a rendszerváltáskor vagy utána született embereknél a múlt hangjai szólalnak meg. Nem is akkor éltek még, hogy ez családi hagyományból jön, vagy létezik ez az embertípus. Neked mi a megfejtésed arra? Hogy lehet például, hogy Fekete Győr András megszólal, és én azt hallom, mintha valamikor a 60-as, 70-es évek hangját hallanám.
2: Hát nyilván a befogadótól is függ, tehát mi is lehet, hogy mi is így halljuk, tehát így akarjuk hallani, de hát vannak ez igen elég ismerős hangok. Jellemzően ugye azt ki lehet mondani, hogy így a magyar liberális értelmiségnek, és főleg azoknak, akik tényleg a családja érintett volt a holokauszba, és borzalmas tragédiákat elszenvedtek, gyakorlatilag tényleg a 90-es évektől mindenhol nyilasokat láttak, mert minden ugyanazt a hangot látták. Hol egyébként annak volt alapja, hol meg egyáltalán nem volt alapja. Ettől egyébként még érezhették azt, de hogy az nem a valóság volt egyébként. Tehát az nem a valóság volt, ahol arról kellett ott lamentálni, nem tudom,

0: tevesznek mindent. Ugyanezért mondtam egyébként ezt a magyar zsidó hasonlatot, mert ott meg nyilván az volt, hogy akkor meg ott azok a tragédiák szólaltak meg, és már akkor azt látta, hát Erdős Péternek van erről egy ilyen, a honfoglalást ugye megpróbálja megmagyarázni írásba, hogy miért válhatatlan dolga a P-mobiltól, és miért nem akart akkor kiadatni, amikor az ilyen hatalmas nagy siker lett. És tulajdonképpen elmagyarázott, belehozza már a nyilasokat, belehozza, hogy neki hogy ütötték le a sapkát a fejéről, azt összemossa a himnusszal, a foci. Tehát, hogy látszik, hogy egy ilyen nagy egészet csinál különböző dolgokból, mert igazából nem dolgozta fel a saját múltját. Tehát szerintem azért arra is kell figyelni, hogy sokszor helyén kezeljük ezeket a hangokat, máskor meg írjuk le. Hát, hogyha tényleg arra emlékeztetne egy-egy politikusnak a stílusra, ami tudtuk, hogy egyébként hol vezetett ez a stílus, akkor ott azért jó lenne, hogyha felszólalnának. Érdekes, mert jobboldali értelmiségek azért fölszólaltak az ellen, hogy hát azért ez sok, és akkor ez meg az, hogy nem jó, és hátrébb. Nagyon régóta várom már azt, hogy egyébként liberális vagy baloldali értelmiségek mondjuk szóljanak föl azzal, hogy hát igazából ez a stílust azért most azért nem tudom, győzni is lehet azért méltósággal. Mindig várom azokat a hangokat egyébként, akik egy kicsit úgy mérsékeltre intik bármelyik oldalt. Sajnos nálunk, ha vannak is ilyen hangok, most úgy látjuk, hogy nem ezeknek a hangoknak van a szezonja, de nem akarom a választás utára kihegyezni, hát az előtte lévő 2-3 évünk se erről szól.
1: Mégiscsak az utolsó kérdés az, hogy amikor Ungvári Krisztián azt mondja, hogy 1945-öshöz hasonló perekre volna most szükség, akkor a te fejedben mi szólal meg? Proletár diktatúrára készülnek, vagy mi várható?
0: Hát nem tudom, mert ugye akik komolyan foglalkoznak a 45-ös népbírósági perekkel, azok tudják, hogy azok között is rengeteg igazságtalan és alaptalan dolog volt, és olyan embereket is megvádoltak, akik egyébként semmi közük nem volt hozzá. Tehát a Ungvári Krisztián tényleg nekem, tehát azért nem tartom őt már azért túl sokra, és mondhatom, azért elég sokan így vannak vele, nem mint most ebben nem tudom, hogy számít az én véleményem, de nagyon elsodródott ő már szerintem a valóságtól. Nem lepett meg egyébként, hogyha ezt mondta, mert szerintem neki kb. Most ezt kell mondania. De nyilván ijesztő. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy ilyenkor azért a választóknak is meg akarnak felelni. Tehát meg kell majd nézni, hogy mi ebből az úgymond duma, és mi az, amit egyébként valójában meg akarnak csinálni. Én nagyon remélem, hogy a magyar társadalomnak, a magyar nemzetnek lesz egy olyan ereje, hogy amikor olyan folyamatokat lát már készülődni, vagy megtörténni, amik azért már túllépnek a határokon, és túllépnek a jogon, és az igazságon, és már inkább a megfélemlítésre hajaznak, akkor azért valahogy hallatja majd a hangját.
2: Műsorunk a végéhez ért, a következő jövő héten kedden este 8 órakor lesz majd. Ha valamiről szívesen hallanának, akkor írják meg nekünk az infokukac@radiomost.hu e-mail címre. Szívesen feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stávunk nevében, Györfi Bettát hallották, további szép estét kívánok!
3: Ez volt a Mutató. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 90.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Idén is a Toponári iskolában táborozhatnak a kaposvári diákok. A nyári szünetben is gondoskodnak a kaposvári gyerekek felügyeletéről. Az önkormányzati napközis tábor idén is működik a Toponári tagiskolában, ahol az általános iskolások biztonságos környezetben tölthetik a vakáció napjait. A szervezők változatos programokkal, közösségi foglalkozásokkal és játékos elfoglaltságokkal készülnek a résztvevőknek, miközben a szakképzett pedagógusok folyamatosan segítik és felügyelik a gyerekeket. A tábor a családok számára nagy segítséget jelent a nyári időszakban. Munkapróbát tartottak a Vadvirág Alapítványnál. Munkapróbán vehettek részt fogyatékossággal élő fiatalok a Kaposvári Vadvirág Alapítványnál. A háromhetes program során a résztvevők többek között a sorkapocs gyártásának folyamatát sajátíthatták el, miközben betekintést nyerhettek a munkavilágába. A kezdeményezés célja, hogy fejleszte a fiatalok önállóságát és javítsa elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon. A résztvevők szerint a feladatok elsajátíthatók és sikerélményt adnak, többen pedig már azt is tudják, milyen területen szeretnének később dolgozni. A Vadvirág Alapítvány tájékoztatása szerint a munkapróba fontos lépés abban, hogy a fiatalok megtapasztalják a munkahelyi környezetet, a rendszerességet és a közösséghez való alkalmazkodást. A programot az Együtt a pályakezdők foglalkoztatásáért kezdeményezés részeként a United Way Alapítvány is támogatta. Gyerekek lepték el a kaposvári könyvtárat. Zenétől és vidám gyerekzsivajtól volt hangos a Takács Gyula vármegyei hatókörű városi könyvtár. A Kacagó csütörtökök programsorozat részeként ezúttal a Kiskondás együttes érkezett a gyermekkönyvtárba, ahol játékos, zenés és interaktív előadással szórakoztatták a kicsiket és szüleiket. A népzenei elemekkel, bábokkal és közös zenéléssel színesített programot kreatív kézműves foglalkozás zárta. A programsorozat jövő héten is folytatódik, július 30-án a Hangerdő koncerttel várják a gyerekeket a könyvtárban. Utolsó simításokat végezték ma a kórház környéki utakon. Pénteken ideiglenes forgalomkorlátozás volt a Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében aszfaltozási munkák miatt. A lezárás a Kaposi Mór Oktató Kórház környékén zajló nyári út- és közműfelújítás utolsó üteméhez kapcsolódott. A beruházás során korszerűsítették a gázvezetéket, felbontották és helyreállították az útburkolatot, valamint megújult a kereszteződés aszfaltja is. A munkálatok idején a Német István fasorról nem lehetett behajtani a Bicó Ferenc utcába, amelyet átmenetileg a Bajcsy-Zsilinszky utcáról lehetett megközelíteni. A ki- és behajtást kézi forgalomirányítás is segítette. Továbbra is várják a kaposváriak véleményét a buszmenetrenddel kapcsolatban. Folytatódnak Kaposváron a lakossági fórumok az új autóbuszmenetrend tervezetéről, erről számolt be Szita Károly közösségi oldalán. A következő egyeztetéseket július 30-án a Szent Jakabi Művelődési Házban, augusztus 4-én a Tüskevári Művelődési Házban, augusztus 5-én a Töröcskei Művelődési Házban, majd augusztus 6-án a Kaposvár Arénában tartják, minden alkalommal délután 5 órától. A városvezetés továbbra is várja az utasok javaslatait és észrevételeit, akik a fórumok mellett e-mailben vagy levélben is elmondhatják véleményüket. Az új menetrend tervezete augusztus 10-éig véleményezhető. Idén is Erzsébet táborban nyaralhatnak a rászoruló gyerekek. Jelképes 1000 forintos hozzájárulással tölthetik a nyári szünet egy részét a Balaton partján azok a gyerekek, akik részt vesznek a Fonyódligeti Erzsébet tábor turnusaiban. Az augusztus végéig tartó táboroztatás során több ezer általános iskolás kapcsolódhat ki teljes ellátás mellett. A felújított vízparti táborban sport- és szabadidős programok, kézműves foglalkozások és közösségi élmények várják a résztvevőket, miközben a családok számára is nagy segítséget jelent a kedvezményes részvételi lehetőség. Jövő héten is nyújthatják a kezüket a véradók. A jövő héten Somogy vármegyében több helyszínen is lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat július 27-én Balatonszemesen, július 29-én Tabon, míg Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben július 28-án és 31-én, valamint július 31-én délután a Kaposvár plázában is várja a segítő szándékú véradókat. Vért 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya is szükséges. Ittas sofőrt szűrtek ki a rendőrök a forgalomból. Ittas sofőrt állítottak meg a rendőrök Kaposváron, még mielőtt balesetet okozhatott volna. A járőrök július 23-án délelőtt fokozott közúti ellenőrzést tartottak a Dózsa utcában, amikor egy autóst félreállítottak. A 71 éves helyi férfinél az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök előállították további mintavételre, vezetői engedélyét pedig a helyszínen bevonták. A kaposvári rendőrkapitányság az ügyben ittas járművezetés miatt indított büntető eljárást. A rendőrség hangsúlyozza, aki alkohol vagy más bódítószer hatása alatt ül volán mögé, nem csak saját, hanem a közlekedésben résztvevők életét is veszélyezteti, ezért a szabályszegők komoly következményekre számíthatnak. Csúcson a kaposvári kampusz. Történelmi rekordot ért el a felvételin a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Az idei általános felvételi eljárásban összesen 3933 hallgatót fedtek fel a matek képzéseire, ami közel 20%-os növekedést jelent a tavalyi létszámhoz képest. A legnagyobb kaposvári érdeklődés továbbra is az agrárképzések iránt mutatkozott. Ezen a területen 1853 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel. Jelentősen nőtt a műszaki, a gazdaságtudományi és a pedagógus képzésre felvettek száma is. Utóbbi területen rekordot jelentő 658 hallgatót vettek fel. A kaposvári kampusz történetében először lépte át az 1000 főt a felvett hallgatók száma, emellett több vidéki képzési helyen is jelentős bővülést értek el. Az egyetem új képzésekkel is bővítette kínálatát, Kaposváron például gyógypedagógiai tanári mesterképzés indult. A MATE szerint az eredmények azt mutatják, hogy az intézmény képzései egyre vonzóbbak a hallgatók számára.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Péntek este nyugodt, többnyire derült idővel búcsúzik a nap. A napsütéses idő után az éjszaka folyamán is száraz marad az idő, a hőmérséklet pedig friss, kellemes értékekre csökken. A hétvégén újabb felmelegedés kezdődik, ismét többfelé 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Here come the MIB. Woo. And. Woo. Oh, we're rolling already? I was just practicing.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. And we go a little something like this. Hit it.

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári Tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi háromszori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. Nyári szünet miatt ideiglenesen bezár a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy vármegyei levéltára. A kutató és ügyfélszolgálatok augusztus 10-e és 21-e között nem lesznek elérhetők. Az utolsó ügyfélfogadási és kutatási nap augusztus 6-a csütörtök, a levéltár pedig augusztus 24-én hétfőn nyit újra. Vádat emelt a marcali járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint azért gyújtott fel egy önkormányzati tuját, mert nem kapott karácsonyi segélyt. A férfi a település főutcáján egy csaknem 80 ezer forint értékű 5 méteres növényt gyújtott fel, amelyet végül a kiérkező tűzoltók oltottak el. Egy másik tuját is megpróbált lángra lobbantani, de a járókelők megakadályozták. Az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti raktárban. Az ellenőrök egy közterületi vizsgálat során figyeltek fel a helyiségre, ahol 18.600 darab különböző ízesítésű, Magyarországon nem forgalmazható terméket találtak. A raktár tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét, ezért a készletet lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Vizsgálatot indított a British Airways, miután három pilóta rosszul lett egy Londonba tartó járaton. Az Indiából induló gép egyik pilótája már az indulás előtt olyan tüneteket produkált, hogy nem tudta vállalni a repülést. Két másik pilóta végül teljesítette az utat, de közben náluk is jelentkeztek a panaszok. A feltételezések szerint ételmérgezés okozhatta a rosszul létet, a légitársaság pedig a szállodát is ellenőrzi, ahol a pilóták korábban reggeliztek. Az élelmiszeráruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze egy esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket.
0: Időjárás jelentés.
1: Péntek este nyugodt, többnyire derült idővel búcsúzik a nap. A napsütéses idő után az éjszaka folyamán is száraz marad az idő, a hőmérséklet pedig friss, kellemes értékekre csökken. A hétvégén újabb felmelegedés kezdődik, ismét többfelé 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok, és a...
2: Gidám!
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Sikidám!

0: ne viszel a szív. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Rohi és Ádám trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió Most.
1: De most...

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most hírei. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok, erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Idén nyáron is több ezer általános iskolás gyermek táborozhat a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az augusztus végéig tartó turnusokban a résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. Az állami támogatással megvalósuló táborban a gyerekek teljes ellátással jelképes 1000 forintos részvételi díjért nyaralhatnak. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csak nem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki és az informatikai képzések voltak. Azok számára, akik most nem jutottak be, július 30-án indul a pótfelvételi. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A Mogyoródi pályán pénteken megkezdődtek az események a szabad edzésekkel, szombaton az időmérő edzés következik, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a futam. A magyar verseny a szezon egyik kiemelt állomása, amelyet idén is több 10 000 szurkoló követhet a helyszínen.
0: Időjárás jelentés.
1: Péntek este nyugodt, többnyire derült idővel búcsúzik a nap. A napsütéses idő után az éjszaka folyamán is száraz marad az idő, a hőmérséklet pedig friss, kellemes értékekre csökken. A hétvégén újabb felmelegedés kezdődik, ismét többfelé 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
3: Hallgassátok ti is
2: a Rádió Mostot.

0: 91.2. Rádió most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most hírei. Megkezdődött a nyári haltelepítési szezon a Balatonnál. Elsőként több mint 2 tonna fogható méretű 3 nyaras pontyot telepítettek a nyugati Öv csatornába és a keleti Bozót csatornába. A szakemberek szerint az aszályos időszakban ezek a mélyebb vízfolyások kedvezőbb élőhelyet biztosítanak a halaknak. A haltelepítés a következő napokban a balatoni kikötőkben folytatódik. Idén nyáron is több ezer általános iskolás gyermek táborozhat a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az augusztus végéig tartó turnusokban a résztvevőket sport és közösségi programok, vízi élmények, kézműves foglalkozások és koncertek várják. Az állami támogatással megvalósuló táborban a gyerekek teljes ellátással jelképes 1000 forintos részvételi díjért nyaralhatnak. Az élelmiszer-áruházláncok többsége szabályosan tünteti fel az akciós árakat, derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbbi ellenőrzéséből. A 300 vizsgált termék közül mindössze 1 esetben találtak szabálytalanságot. A hatóság szerint a vállalkozások többsége betartja az előírásokat, de a fogyasztók védelme érdekében a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait idén ősszel. A felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek, közülük csak nem 3/4 nyert felvételt, a többség állami ösztöndíjas képzésre. A legnépszerűbb szakok idén is a gazdaságtudományi, a pedagógus, a műszaki és az informatikai képzések voltak. Azok számára, akik most nem jutottak be, július 30-án indul a pótfelvételi.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

0: a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek a Rádió Most hírei. Folytatódnak a kaposvári menetrendi lakossági fórumok, erről számolt be közösségi oldalán Szita Károly polgármester. A következő időszakban még 6 helyszínen várják a lakosokat, hogy személyesen mondhassák el észrevételeiket és javaslataikat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatban. Akik nem tudnak részt venni a fórumokon, levélben vagy e-mailben is elküldhetik véleményüket. A cél, hogy a jövőbeni menetrend minél inkább az utazók igényeihez igazodjon. A fórumok helyszíneiről és időpontjairól további információ a kaposbusz.hu oldalon található. Idén is biztonságos nyári felügyeletet biztosítanak a kaposvári gyermekeknek az önkormányzati napközis táborban. A programnak a Toponári Tagiskola ad otthont, ahol az általános iskolások szakképzett pedagógusok mellett tölthetik hasznosan a vakációt. A gyerekeket változatos sport, kézműves és közösségi programok, valamint napi háromszori étkezés is segíti abban, hogy élményekkel teli nyaruk legyen. A táborban a kaposvári oktatási intézmények tanulói vesznek részt, akiket a szervező GESZ minden nap külön járató autóbuszokkal szállít a helyszínre 5 héten keresztül. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország a súlyos erdőtüzek megfékezéséhez. Az ország délnyugati részén csaknem 5000 hektárnyi terület égett le, és mintegy 20000 embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron bejelentette, hogy Horvátországból és Portugáliából tűzoltó repülőgépek, Csehországból és Szlovákiából pedig helikopterek érkeznek a tűzoltás támogatására. Az idei évben Franciaországban már több mint 12500 tűzesetet regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délkeleti szél megélénkül. A hajnali órákra 13 és 16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 27 és 29 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Nyári szünet miatt ideiglenesen bezár a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy vármegyei levéltára. A kutató és ügyfélszolgálatok augusztus 10-e és 21-e között nem lesznek elérhetők. Az utolsó ügyfélfogadási és kutatási nap augusztus 6-a csütörtök, a levéltár pedig augusztus 24-én hétfőn nyit újra. Vádat emelt a marcali járási ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint azért gyújtott fel egy önkormányzati tuját, mert nem kapott karácsonyi segélyt. A férfi a település főutcáján egy csaknem 80 ezer forint értékű 5 méteres növényt gyújtott fel, amelyet végül a kiérkező tűzoltók